0: Hajnali 3 óra múlt a Szabadkai Magyar Rádió óráján.
1: Ha ön kedveli az exjus lágereket, akkor
0: álljon meg egy darra,
1: és hallgassa a Szabadkai Magyar Rádiót.

0: A Nosztalgia Szárnyán. A legjobb ex-jus lágerek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Legendás előadók a 107,1-en.
1: A 80-as, 90-es évek legjobb rockzenéi.
2: Nálunk szólnak.
0: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. 107,1.

Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.

0: A 70-es,
1: a 70-es,
2: 70-es
3: és 80-as évek diszkós lágerei.
0: Retro diszkós lágerek a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: a minőségi magyar zene.
1: A Korszabadkai Magyar Rádió. Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mert a legtöbb magyar sláger nálunk szól.
1: Nálunk szól. Nálunk.

0: Nosztalgiázzon velünk!
1: A régi zenék hullámhosszán. A régi zenék hullámhosszán. A 107,1 MHz-en. Ahol a régi zenék szólnak.
0: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es évekbe.

0: 6 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.

0: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar slágerei a 107,1 MHz-en,
0: ahol
1: a régi zenék szólnak.

0: Ébredjen velünk,
1: hogy ne maradjon le semmiről.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják.
1: A 107,1-en.
2: Szevasz, Kovám! Remélem, jól vagy, és indulhatunk.
3: Minden stabil, papám! Hey! Pakold össze magad, és hajrá!

0: Edel újra.
1: Apró hirdetések.
2: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
2: a 024 222 638-as számon.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Eladó egy Audi Q5 S-Line 30 TDI típusú személyautó, erős és megbízható. 3.0-as V6-os dízelmotor automata S-tronic váltóval. 2010-es évjáratú, 2027-ig van bejegyezve. Irányár 8000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es számon lehet. 062 92 84 531 a hívható telefonszám. Kiadó egy második emeleti 30 négyzetméteres garzonlakás Szabadkán az autóbusz pályaudvarral szemben, teljesen berendezett és felszerelt, saját parkolóhely és terasz is jár hozzá. Érdeklődni a 064 973 86 87-es telefonszámon. 064 973 86 87. Eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2 CRD típusú személyautó, 2010-es évjáratú, megbízható családi utcai terepjáró, takarékos dízelmotorral. A regisztrációja 2027 áprilisáig érvényes. Irányár 6000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es telefonszámon lehet. 062 92 84 531. A Szabadkai Magyar Rádióban apró hirdetéseket hallottak, melyet elolvashatnak a Pannon RTV honlapján is, a www.pannonrtv.com-on.
2: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
1: Hétköznaponként 12:30-11, valamint délután 13:30-16.
2: Hétvégén 9:30-12, valamint délután 14:30-17.
1: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
2: 222 638-as számon.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
2: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: ahol a 80-as évek dalai szólnak.
1: 107,1 MHz.
0: Szabadkori Magyar Rádió. Ahol
1: most vissza a 80-as évekbe.

0: A bakelit lemezek fénykora, a 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.
1: Csak
0: retro. Dalok, melyeket szerettünk.

0: a régi idők slágerei.
1: Legendás előadó.
0: Emlékezetes dalai a múlt ködéből. A múlt ködéből.
2: Most pedig szóljanak a 60-as évek zenéi.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: 7 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Közélet.
3: Közélet.
2: Politika.
3: Politika.
2: Kultúra.
3: Kultúra.
2: Sport.
3: Sport.
4: Hogy ne maradjon le semmiről.
5: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió műsorát.

0: időjárás,
1: közlekedési hírek,
0: határhelyzet,
1: közérdekű információ
0: a legjobb retrózenék társaságában.
1: Ez a Mozaik,
0: a Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.

0: Aktuális,
1: közérdekű,
0: szórakoztató.
1: Mozaik. A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: A 107,1 MHz-en.
0: Mozaik.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak. A 90-es évek magyar slágerei.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban, a 107,1 MHz-en.
2: A hallgatók hullámhosszán.
0: 107,1.

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
3: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a 7 napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: Reklámot hallottak.
8: Szabadkai Magyar Rádió.
7: Tartsanak velünk.
9: A 107,1 MHz-en.

0: egyenesen a 70-es évekbe.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A legendák nálunk szólnak.

0: Reklám következik. A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
1: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
0: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
1: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem zentai konzultációs központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060 099 1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060 099 1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk zentán!
3: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
4: Reklámot hallottak.
2: 8 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Búzás Zsuzsanna vagyok, hírek következnek. Évente több mint 235 ezer ember fullad vízbe világszerte a WHO adatai szerint, és az áldozatok legnagyobb része gyermek. A szakértők felhívják a figyelmet, a fuldokló ember legtöbbször nem kiabál és nem kér segítséget, csak egyszerűen levegőért küzd, és akár néhány másodperc alatt eltűnhet a víz alatt. Egy pillanatnyi figyelemelvonás is tragédiához vezethet, ezért a szülőknek folyamatosan figyelniük kell gyermekeikre. Az úszógumik és karúszó nem helyettesítik a felügyeletet, csak hamis biztonságérzetet nyújtanak. A szakemberek arra kérnek mindenkit, hogy csak kijelölt, biztonságos fürdőhelyen tartózkodjanak a vízben, mert a folyók és a természetes vizek veszélyei sokszor láthatatlanok. Pénteken ülésezik a Magyar Nemzeti Tanács. A 26. rendes ülésen 81 napi rendi pontról döntenek a képviselők. A témák között szerepel egyebek mellett több vajdasági intézmény 2027-es munka és pénzügyi terve, valamint iskolaprogramok véleményezése, mondta el sajtótájékoztatóján Fremond Árpád. Az MNT elnöke arról is beszélt, hogy a kislétszámú tagozatok jóváhagyásáról és az Európa Kollégium pénzügyi tervének módosításáról is szó lesz. A szabadkai elektromos kétkerekű járművek tulajdonosai egyelőre elálltak a Pátria Hotelnél tervezett útlezárástól, miután egyeztettek a város polgármesterével és a rendőrkapitányság vezetőjével. A döntés ideiglenes, a tiltakozók időt adnak az illetékes állami szerveknek, hogy megoldást találjanak a problémájukra. A demonstrálók képviselője Alexander Zafirovics kiemelte, a városi vezetőkkel folytatott megbeszélésen ismertették problémáikat és megállapodtak abban, hogy az illetékes minisztériumoknak és más állami intézményeknek lehetőséget adnak a helyzet rendezésére. Kiemelte, ha hétfőig nem születik megoldás, a tiltakozó akciók folytatódhatnak. Hozzátette, hogy az elektromos járművek tulajdonosai hétfőig nem használják majd mopedjeiket. Az idei év sem kedvez a szőlőtermesztésnek. Az amerikai kabóca továbbra is folyamatos veszélyt jelent a szőlőültetvényekre, miközben az időjárás is komoly kihívások elé állítja a gazdákat. A szélsőséges hőmérséklet és a csapadék egyenletlen eloszlása egyaránt megnehezíti a termelők munkáját. Most abban bíznak, hogy a szüretig már elkerülik a térségünket a jégesők, és a termés nem szenved további károkat. Ami pedig a várható időjárást illeti, a reggeli és délelőtti órákban még többnyire napos idő várható Szerbiában, délutántól azonban megnövekszik a felhőzet, helyenként záporok és zivatarok is kialakulhatnak. A szél gyenge, időnként mérsékelt lesz, a legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 29 fok között alakul. Péntekre száraz időre lehet számítani, szombaton és vasárnap a nap első felében ismét túlnyomóan napos idő valószínű, majd vasárnap délután záporok, zivatarok érkeznek.
2: Aki velünk ébred, az ráébred.
7: Ébredjen velem.
5: Ébredjen velem.
7: Kezdje a reggelt a Szabadkai Magyar Rádióval.
8: A 107,1 MHz-en.
2: Reklám következik.
9: Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztán látás optikája. A Tóth Optika. 024 551 045.
2: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkán. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
10: Reklámot hallottak.

0: Velünk teljes lesz a kép.
1: Részletről részletre.
2: Mozaik.
1: Hétköznaponként a 107,1-en.
0: Mozaik. Mozaik. Színes hírek a szürke hétköznapokban.
3: A Szabadkai Magyar Rádió hullámain.
4: Július 23-án is mozaikos szép napot kívánok a hallgatóknak. Lenke és Brigitta névnapja van. Kellemes reggelre ébredtünk már, ami az időjárást illeti. És a nap folyamán is a tegnapihoz hasonlóan alakul majd az időjárás, tehát felfrissítő, de ugyanakkor megterheli szervezetünket. Mert ugye egy hidegfront hatására, ugye rövidebb, hosszabb napos időszakok mellett megnövekvő felhőzetre, majd délután csapadékra is számíthatunk, a hőmérséklet pedig továbbra is 30 fok alatt alakul, és pont ezért jó hatással van szervezetünkre. Egy picit megpihenhet a szervezetünk a nagy meleg után, illetve előtt. De önök ne pihenjenek, hanem figyeljenek oda, hogy a rádiókészülék mindig bekapcsolva legyen, és a 107,1-re állítva, mert hogy nálunk kapják meg a legfrissebb híreket, a legfontosabb információkat, és a legjobb zenéket. A mai nap folyamán is sok érdekességgel várjuk a hallgatókat, többek között a Magyar Kanizsai Könyvtár nyári programjairól is szólunk, bemutatunk önöknek egy fiatal citerást, azután egy XU Band koncertről is szólni fogunk. Majd 14 óra után a szabadkai dr. Sebestyén István belgyógyász és reumatológus egy XU Band koncertről is szólni fogunk. Majd 14

És a folytatásban, ahogy tőlem megszokhatták, közérdekű információ következik, mégpedig az áramszolgáltató híre, amely ma is több településre vonatkozik. Így például Hajdújárás, Kelebia, Királyhalom, Szabadka, Zenta és Törökkanizsa érintett az áramszünetben. Hajdújáráson a Május 1 utca páratlan oldalán, és a Kosztolányi Dezső utcában 9 és 10 óra között nem lesz áram. Kelebián, a Montenegro utcában, az Edvard Kárdei úton, a Barack, Galagonya, Körte, Szűcs és Montenegro utcák egyes részein, valamint a Bajai szőlők környékén 9 óra 10 perctől 10 óra 10 percig nem lesz áram. Királyhalmon a Szegedi úton számíthatnak áramszünetre 11 és 12 között. Szabadkán a Sárhegység utcában, a Mávrovó utcában és a Frányó Klúz 11 óra 10-től 12-10-ig nem lesz áram, szintén Szabadkán, a Pacséri úton, a KTC környékén 13 és 14 óra között számíthatnak áramszünetre, míg Törökkanizsán a Dusáncár, a Szerb, a Nemanya és a Szent Száva utcákban 13 és 14 óra között nem lesz áram. Zentán a Szép, a Szent Száva és a Tiszavirág sétányon, valamint a főtéren a múzeum fölött 9 és 10 óra között számíthatnak áramszünetre. A részletes információkat pedig megtalálják a panonrtv.com-on.

0: Aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en.
2: Július 23-ára vonatkozóan következnek a középárfolyamok. 1 euró 117 dinár 42 para, 100 forint 32 dinár 25 para, 1 svájci frank 126 dinár 25 para, 1 angol font 137 dinár 44 para, és egy amerikai dollár 102 dinár 70 para. Ez volt a valuták hivatalos középárfolyama a Szerbiai Nemzeti Bank adatai alapján.

0: Reklám következik.
1: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
2: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordent. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
1: Időpont foglalása 024-561-112-es telefonszámon.
2: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024-561-112. www.nordent.rs.
3: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs. Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
4: Mi interjúk,
5: a vajdasági magyarságot érintő témák,
4: előremutató, elgondolkodtató, tájékoztató beszélgetések.
5: Mérleg.
4: Péntekenként a 14 órai hírek után a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ajánlót hallottak.
6: Mi játsszuk a legtöbb régi zenét. Azért nem ennyire régit.
2: Változatosság a retro jegyében.
7: Ez a Szabadkai Magyar Rádió reggeltől estig.
2: Retro slágerek társaságában.

0: Bárhol a világon.
1: Velünk.
0: Itthon van.
1: Itthon van.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
2: És a Szabadkai Magyar Rádió Mozaik műsorában már is lapszemlézünk, íme a magyar szó és melléklete. A két népet összekötő diadalról olvashatunk már a címlapon. Felújítás, bontás helyett megőrzik a palicsi Dominus villát, amely a készülő szálloda része lesz. És akkor bele is lapozunk. Két torony alatt őrzött hit, közös imádsággal és hálaadással ünnepelték meg a beodrai templom búcsúját. Bizonytalan időpont változhat a nemzeti tanácsi választások időpontja, az MNT holnapi ülésén oktatási és pályázati döntések is napirendre kerülnek. Kulcskérdés a NISZ engedélyének meghosszabbítása. A pancsovai finomító működése nélkülözhetetlen a stabil üzemanyag ellátáshoz. Azután pedig a bankoknak segíteniük kell, sikeresen alkalmazzák a kölcsönök törlesztésének könnyítésére vonatkozó új rendelkezéseket a szerbiai pénzintézetek. A szegedi szabadtéri játékok 95 évéről nyílt kiállítás, és arról is olvashattunk, hogy szeptember 1-én kezdődik a tanév. Valamint, hogy ismét megnyílt a Louvre kirabolt galériája, és pályázat irodalmi szociográfiák írására. Házi állatok és robotok a nyári táborokban, hétfőtől péntekig mesés és programozós táborok az SLA-ban. Jól terem a paradicsom magyar kanizsán, mert hogy nem mindegy, hogy mi kerül az asztalra. Sport is van bőségesen alapban. 10 év táncban, zenében, közösségben. Hoppá, nyári óriás nyereményjáték a lap 16. oldalán. Vízre fel vagy irány a horgászsport. Ha jól látom, akkor lehet választani a nyeremény közül, hogy szappot vagy horgászfelszerelést szeretnénk nyerni. És ez már a második szelvény. Még a hétvégén lesz a harmadik. Európa legkedveltebb nyaralóhelyeiről is van cikk. És lótusztúrák várják a látogatókat a szegedi fűvészkertben. Na de, íme a tarkavilág, amely a mai magyar szó merléklete. A muzsika mágusa, Kishegyesen koncertezett Szarka Tamás és zenekara. Mi lesz ti Mici borászat? 2 millió palack kiváló minőségű bort rejtegetnek a föld alatti alagutak. Minden évben több száz hektoliter új nedű kerül a föld alá. Megjelölik, és a következő 50 évben nem háborgatják. A ma piacra kerülő fél évszázados borok palackjáért 500, illetve 1000 eurót kérnek, vagy 500-tól 1000 eurót kérnek, érdekes hír a kalandtúrában. Vakbélgyulladás becsapós tüneteiről, együnk sok görög dinnyét, ha jót akarunk testünknek, és az okok, hogy miért érdemes megenni a dinnyemagot. Egy nyári kalandok nyomában, miért vágyunk nyáron könnyed kapcsolatokra? Már aki. Búcsú a pelenkától. Azután az íróasztal mellett suhan el a nyár, túlélési tippek kánikulában az irodai munkához. A fáraók átkának legendájáról is olvashatunk, öntözőrendszer fillérekből, és hatékony és biztonságos trükkökkel segíthetünk kutyánknak, ha túlhevült. A nyár itala, na, mi más, mint a sör. És édességek hőség esetére nagyon finom és nagyon gusztusos receptek. Nyári népszokások gyűjteménye újabb rész, heti horoszkóp előrejelzés, nyaralás, tervezés és tudatos vásárlás mobiltelefonnal, nyári bőrápolás zsíros bőrre, keresztrejtvény és sztárportré, majd jön a az RTV részletes, és akkor még néhány sztár oldal. Gyerekeknek is érdekességek, még több keresztrejtvény, és egyéb olvasnivalók a Tarka világban is. Kellemes az időjárásként, irány egy kis rekreációs séta. Mi addig zenélünk, azután térjenek vissza, mert hamarosan hírekkel is várjuk Önöket.

Tisztelt hallgatóink, a Szabadkai Magyar Rádióban gyászjelentések következnek. A Szabadkai Funerő temetkezési magánvállalat tájékoztatója csütörtökön, július 23-án. 76 esztendős korában meghalt Karl Rojko Palics, Ludas utcai lakos. Temetése ma 9 óra 30 perckor lesz a palicsi temetőben. 82 éves korában elhunyt Kollár József Kelebia, Edward Kárdei úti lakos. Temetése ma 11 órakor lesz a Bajai úti temető halottas házából. 86 esztendős korában meghalt Náda Gyurigy Palics, Vadász utcai lakos. Temetése ma 14 órakor lesz a palicsi temetőben. A Funerő temetkezési magánvállalat tájékoztatóját hallották, cím Szabadka, Karagyorgya út 2, telefonszám 55 44 33.

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez, akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
3: Reklámot hallottak.
0: 9 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
4: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
5: Köszöntöm a hallgatókat, hírek következnek. Évente több mint 235 ezer ember fulladt vízbe világszerte a WHO adatai szerint, és az áldozatok legnagyobb része gyermek. A szakértők felhívják a figyelmet, a fuldokló ember legtöbbször nem kiabál és nem kér segítséget, csak egyszerűen levegőért küzd, és akár néhány másodperc alatt eltűnhet a víz alatt. Egy pillanatnyi figyelemelvonás is tragédiához vezethet, ezért a szülőknek folyamatosan figyelniük kell gyermekeikre. Az úszógumik és karúszók nem helyettesítik a felügyeletet, csak hamis biztonságérzetet nyújtanak. A szakemberek arra kérnek mindenkit, hogy csak kijelölt biztonságos fürdőhelyen tartózkodjanak a vízben, mert a folyók és a természetes vizek veszélyei sokszor láthatatlanok. Pénteken ülésezik a Magyar Nemzeti Tanács. A 26. rendes ülésen 81 napirendi pontról döntenek a képviselők. A témák között szerepel egyebek mellett több vajdasági intézmény 2027-es munka és pénzügyi terve, valamint iskola programok véleményezése, mondta el sajtótájékoztatóján Fremond Árpád. Az MNT elnöke arról is beszélt, hogy a kislétszámú tagozatok jóváhagyásáról és az Európa Kollégium pénzügyi tervének módosításáról is szó lesz. A szabadkai elektromos kétkerekű járművek tulajdonosai egyelőre elálltak a Pátria Hotelnél tervezett útlezárástól, miután egyeztettek a város polgármesterével és a rendőrkapitányság vezetőjével. A döntés ideiglenes, a tiltakozók időt adnak az illetékes állami szerveknek, hogy megoldást találjanak a problémájukra. Kiemelték, hogy hétfőig nem születik döntés, a tiltakozó akciók folytatódnak, de az elektromos járművek tulajdonosai hétfőig nem használják majd mopedjeiket. Az idei év sem kedvez a szőlőtermesztésnek. Az amerikai kabóca továbbra is folyamatos veszélyt jelent a szőlőültetvényekre, miközben az időjárás is komoly kihívások elé állítja a gazdákat. A szélsőséges hőmérséklet és a csapadék egyenletlen eloszlása egyaránt megnehezíti a termelők munkáját. Most abban bíznak, hogy a szüretég már elkerülik a térségünket a jégesők, és a termés nem szenved további károkat. Ami pedig az időjárást illeti, Szabadkán és környékén jelen pillanatban 24 fokot mérhetünk. Többnyire napos idő várható, délutántól azonban megnövekszik a felhőzet, és helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak.
6: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.
0: A régió és a világ legfrissebb információi.
7: Itt az SMR-ben.
8: Társadalmi célú felhívás.
9: Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Máj általános iskolában. Egy második esély. Használja ki ön is. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Ne feledje, a tudás hatalom. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
0: Reklám következik. Bizonytalan időket élünk, számtalan kockázat vesz körül bennünket. A legtöbben soha nem aggódtak még ennyire családjukért, vagyonukért, vállalkozásukért vagy önmagukért, mint most. Szerencsére van megoldás a vészterhes időkre. A biztosítás. Gondoljunk már ma, holnapra, biztosítsuk be magunkat a bizonytalan napokra. Millennium biztosító. Ideje a jövőre gondolni. Miosz.rs.
10: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkbel.tv.
11: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15. Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztánlátás optikája. A Tóth Optika. 024 551 045.
12: Reklámot hallottak.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Érdemes fülelni.
2: Bizony érdemes fülelni a Mozaik második órájában is, mert a legfontosabb információkat itt hallhatják többek között. Fremond Árpáddal, az MNT elnökével lesz majd, illetve neki volt egy sajtótájékoztatója, ebből hallhatnak egy részt, és szó lesz az úszóiskolákról is. Előtte azonban elmondanám, hogy Röszke egy horgos egy autópálya határátkelőnél belépő oldalon személygépkocsival is, és tehergépjárművel is több mint fél órás várakozásra kell számítani. Kitartást és jó utat!

0: Minden, ami érinti önöket.
1: Egy helyen.
2: Helyi hírek és a régió legfontosabb információi.
3: Ráadásként régiós lágerek.
0: Mozaik a 107,1 MHz-en.
4: Pénteken tartják a Magyar Nemzeti Tanács 26. rendesülését, amelyen 81 napi rendi pontot vitatnak meg. Ezekről és az MNT más aktualitásairól, köztük az ösztöndíjakról is beszélt sajtótájékoztatóján Fremond Árpád, a tanács elnöke.
5: Ami a Nemzeti Tanács 26. ülését illeti, a 81 napi rendi pont között több intézménynek a munka és pénzügyi terve a 2027-es évre már napirenden szerepel, ugyanis a kultúráról szóló törvény értelmében ezek az intézmények, ezek már az előző év közepe táján el kell, hogy fogadják a következő évre a munka és pénzügyi tervüket, ezért például a KNESA, a Levéltár, illetve a Topolyai Művelődési Ház intézmény vezetői itt lesznek, és prezentálni fogják a 2027-es évre a munka és a pénzügyi tervüket. Lesznek még napirenden iskola programok gyakorlatilag, ezeket véleményezzük, igazgatóválasztásokat is véleményezünk, illetve a dékán választás kapcsán, ugye a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar dékánja megválasztása került, és ez is napirenden szerepel. Természetesen itt ezekben az esetekben a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottsága már meghozta a szükséges döntéseket, és ezeket a döntéseket fogjuk megerősíteni. Kis létszámú tagozatoknak a jóváhagyása is napirenden szerepel. Itt a kislétszámú tagozatoknál, kislétszámú osztályoknál szeretném külön kiemelni, ez egy fontos információ, a középiskolai helyeket. Itt azt tudom elmondani, hogy minden egyes tervezett szak az benne maradt a programban, és megnyitásra kerül. Természetesen az, hogy melyik szakon mennyi jelentkező lesz, ez az elkövetkezendő időszakban fog kiderülni, de az iratkozás az megtörtént több esetben, és mindig az iskola év kezdetén, szeptemberben akkor van egy újabb kör, amikor a jelentkezők függvényében döntik azt el, hogy megnyílik-e az osztály vagy nem. De az, ami nagyon fontos, hogy az, ami a tervezetben volt, tehát amit terveztek, az mind úgy néz ki, hogy rendben van. Természetesen kollégiumi férőhelyek, ugye előzetes listák is megjelentek már, ezeket is véleményezni fogjuk. Átképzések, pótképzések napirenden szerepel, illetve az Európa Kollégiumnak a pénzügyi tervének a módosítása is. Miért fontos ez? Hiszen az Európa Kollégium a tartományi kormány támogatásának köszönhetően a hűtés-fűtés rendszerét fogja korszerűsíteni az elkövetkezendő időszakban, és kötelesek vagyunk mi is, mint alapítók, mint társalapítók, hogy véleményezzük az ő pénzügyi tervüket, és természetesen támogatjuk őket, hiszen ugye több mint 10 éves már az Európa Kollégium, rengeteg fiatalnak biztosít lakhatási lehetőséget, és rendkívül fontos intézményről van szó, és örülünk ennek a beruházásnak, és minden olyan beruházásnak, amely elősegíti azt, hogy minél több fiatal tanuljon itthon, és maradjon itthon az elkövetkezendő időszakban. Ami az aktuális témákat illeti, először is az ösztöndi pályázatokról ejtenék néhány szót. Tavaly az ösztöndi pályázatainknál volt határidőmódosítás, ezért arra volt szükség, mert rendkívüli év volt a tanügyben, illetve az egyetemeken a tavalyi év, és az iratkozások azok kicsúsztak, és ezért a diákok az igazolásokat nem tudták beszerezni több esetben, ezért ott a határidőket módosítottuk. Most ebben az évben egy rendes, normális pályázati kiírásról beszélhetünk. El tudom mondani, hogy az ösztöndíj pályázataink azok már megjelentek, és ezekről szeretnék csak néhány mondatot mondani. Az Európa Kollégiumi férőhelyeire vonatkozó pályázat az, ami megjelent. Itt az elsősöknek a jelentkezését várjuk, az első évfolyamra beiratkozó fiatalok jelentkezését várjuk. Ez a pályázat július 15-től szeptember 1-ig lesz nyitva. Összesen 150 férőhely lesz szabad, amelyre jelentkezhetnek a fiatalok. A másik, szintén ugye az ösztöndíj pályázatunk az elsős hallgatók részére lett kiírva. Ez július 15-től szeptember 15-ig lesz nyitva ez a pályázat, és 400 ösztöndíjat tudunk majd kiosztani. Fontos azt is megemlítenem, hogy a támogatás ezekre az ösztöndíjakra ez már megérkezett az év első felében, tehát azt tudom mondani, hogy a 2026-os, 27-es iskolaévre a vajdasági magyar fiataloknak, ami az ösztöndíjat illeti, biztosított a támogatás. Tehát nem az van, hogy kiírunk egy pályázatot, kiírunk egy ösztöndíjat, és akkor utána attól kell tartani, hogy az iskolaév folyamán esetleg nem lesz majd ösztöndíjra támogatás. Ez a támogatás a magyar kormány támogatásának köszönhetően biztosított a következő iskola évre is, ami az egyetemi ösztöndíjakat illeti. Demonstrátori ösztöndíjpályázat is kiírásra került, erre is szintén biztosított a támogatás. Itt ugye a beiratkozásról a tavalyi igazolás is elégséges, tehát ahhoz, hogy a demonstrátorok pályázzanak és jelentkezzenek ezen a pályázaton, a következő évnek a beírása az nem szükséges, viszont fontos, hogy valamilyen felső évfolyamos hallgató jelentkezhet ezt, tehát elsősök nem jelentkezhetnek. Legalább 37 kreditpontot el kellett, hogy érjen az a fiatal, aki jelentkezik ezen a pályázaton. Fontos az, hogy olyan fiatalok jelentkezzenek, akik kimagasló teljesítményt értek el tanulmányi, kutatói, közösségépítő vagy demonstrátori tevékenységükben a korábbi években. Ez a pályázat július 15-től szeptember 15-ig lesz szintén nyitva, és 75 olyan fiatalt fogunk tudni támogatni, aki jelentkezik erre a pályázatra. Itt mindig azt is vizsgáljuk egyébként, amikor a demonstrátori ösztöndíjakat ítéljük oda, a fiataloknak a bizottság vizsgálja, hogy az adott szakon, ahol ők demonstrátorok lehetnek, hányan jelentkeztek, hány elsős jelentkezik arra az adott szakra, és így szoktuk kiválasztani azokat a fiatalokat, akik ezt az ösztöndíjat megkapják. Ami az elbírálás alatt álló pályázatainkat illeti, ugye a honosítási pályázatunk első köre az befejeződött, 39 fő pályázott, és szeptember folyamán várható az, hogy aláírásra kerülnek majd a támogatások. El kell, hogy mondjam azt is, hogy akkor, amikor aláírjuk majd ezekkel a fiatalokkal a diplomahonosítási pályázatot, akkor rögtön megnyitjuk a következő körre is a lehetőséget. Ez így volt az elmúlt időszakban, és így lesz a jövőben is. Valamint a jogász ösztöndíjra is 31 fő jelentkezett. Itt 20 ösztöndíj kerül nagy valószínűséggel kiosztásra. Szintén biztosított a támogatás jogászok számára is a következő évben, és ezek az eszközök megérkeztek. A döntés az valamikor szeptemberben várható majd ebben a kérdésben. Ami még a pályázatokat illeti, az őszi szerb nyelvi képzésre fogjuk a következő napokban kiírni a pályázatot. Gyakorlatilag ez a intenzív szerb felzárkóztató képzésnek a része, ezt 2011-től folyamatosan megszerveztük, és ez egyetemisták számára kerül megszervezésre, olyan egyetemisták számára, akik tökéletesíteni szeretnék a nyelvtudásukat, és valahol Újvidéken tanulnak tovább valamilyen egyetemen. Itt augusztus 31 és szeptember 11-e között kerül majd megszervezésre az első éves egyetemisták számára ez a képzés, 80 tanórából fog állni, és Újvidéken az Európa Kollégiumban fogjuk megszervezni. A szállást és az ebéd költségeit azt a Magyar Nemzeti Tanács állja, és az idén is az Entői Turzó Lajos Művődési Oktatási Központra bíztuk a megvalósítási részét, az oklevelek kiállítását pedig a KNES Oktatási és Művődési Intézmény fogja elvégezni Magyar Kanizsáról. Úgyhogy ennek a programnak is biztosított teljes egészében a támogatása is, ez is megszervezésre fog kerülni, bízom benne, hogy minél többen fognak majd elsősök, illetve fiatalok jelentkezni erre a programra, és hogyha tudunk, akkor segítsünk egymásnak. Még egy olyan téma van, amelyről külön beszélnék, ez a hivatalos írás és nyelvhasználati stratégia. A hivatalos írás és nyelvhasználati stratégiának a kérdése. A jelenlegi hivatalos írás és nyelvhasználati stratégiája a Magyar Nemzeti Tanácsnak az 2021-től 2026 végéig érvényes. Tervünk az, hogy egy hivatalos írás és nyelvhasználati stratégiát fogadunk el az elkövetkezendő időszakban, mégpedig 2027-től 2029-ig vonatkozóan. Miért 2029-ig? Azért, mert a következő nemzeti tanács összetétele, vagy egy következő mandátum a Magyar Nemzeti Tanácsnak az 2026-tól 2030-ig fog tartani, és minden más stratégia, amit meghoztunk, az 2029-ig van érvényben. Tehát ezzel a lépéssel gyakorlatilag elérnénk azt, hogy minden egyes stratégia mindazon a négy területen, amely a törvény értelmében hatáskörrel rendelkeznek a nemzeti tanácsok, így a Magyar Nemzeti Tanács is, Gyakorlatilag egy időben tudnánk stratégiát, vagy tud majd a következő összetételű nemzeti tanács hozni. Nem az lesz, hogy bizonyos stratégia már lejárt, és akkor újat kezdünk, hanem akkor így gyakorlatilag 2030-tól egy következő 2035-ös időszakig, vagy akár még tovább egy párhuzamosan mind a négy területen stratégiát lehet majd elfogadni. Tehát a szokásostól rövidebb időszakra vonatkozik a koncepció, és ezt a kialakításánál, a stratégia tervezetnél, ennél a kialakításnál is mindenki figyelembe vette. Az írás és a nyelvhasználattal foglalkozó bizottságunk az ezt a koncepciót elfogadta és megtárgyalta, és most a hivatalos írás és nyelvhasználati bizottság a stratégia tervezetét el kell, hogy fogadja a következő 10 napban vagy 2 hétben. És úgy gondoltuk, hogy miután ők elfogadták a stratégiának a tervezetét, akkor valamikor augusztus folyamán, augusztus első felében elindítjuk a közvitát erről a stratégiáról. Egy hónapig lehet hozzászólni majd online a stratégiához, illetve mindenképp augusztus második felében, augusztus vége felé legalább egy helyszínen szerveznénk egy közvitát is, ahogyan azt tettük a korábbi stratégiákat illetően is. És miután beérkeztek a megjegyzések, a hozzászólások, miután lebonyolítottuk a közvitát, akkor a bizottság újra meg fogja tárgyalni gyakorlatilag, és véglegesíteni fogja ezt a stratégiát, és az a tervünk, hogy valamikor, hogyha nem is szeptember, de október folyamán a Magyar Nemzeti Tanács ezt a stratégiát is elfogadja 2027-től 2029-es időszakra vonatkozóan, és gyakorlatilag akkor elmondhatjuk azt, hogy ebben az összetételben 2022-től 2026-ig mind a négy területre elfogadtunk egy stratégiát, amely mentén tudjuk építeni közösséget, illetve szolgálni a közösséget. Természetesen a stratégiák meghozatalánál nem az az elsődleges cél, hogy legyen egy stratégia, ami papíron létezik, hanem az, hogy minél több dolgot megvalósítsunk ezekből a stratégiákból, és ezen dolgozunk most is, ezen fogunk dolgozni az elkövetkezendő időszakban is, és amikor a mandátumunk vége felé közeledünk, gyakorlatilag itt a második felében az évnek, még valamikor a választások előtt, akkor a munkabeszámolót is el tudjuk fogadni majd erre az időszakra vonatkozóan.

0: ajánló következik.
1: 35. Szent István napi kenyérszentelési ünnepség Tornyosor. Augusztus 7-én 21 órától a nyári színpadnál a Tanya Színház előadása várja a látogatókat. Augusztus 8-án szombaton saktorna, gyermekprogramok tombola, főzőverseny, pálinka és kalácsütőverseny. 17 órától az Adai Jancsi Bohóc Bábszínház Egyesület bábjátéka, 21 órától pedig a Csasznyi Imre és bandája következik. Augusztus 9-én vasárnap 11 órától ünnepi szentmise. Ünnepelj velünk Tornyoson!
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: információk, zene és ön.
1: És a Szabadkai Magyar Rádió.
2: A hírekben is szóltunk már arról, hogy milyen veszélyeket rejt a víz és a felügyelet nélküli gyermekek. Re is jobban oda kellene figyelni, mert hogy az úszógumi és a karúszó az nem nyújt teljes biztonságot, túl sok a haláleset éves szinten. És pont ezért nagyon fontos, hogy mind a gyerekek, mind a felnőttek megtanuljanak úszni. Nos, a Magyar Kanizsai Sárk Sportegyesület minden év júliusában és augusztusában úszóiskolát szervez a gyermekek számára. A mostani hónapban 30 gyermek jelentkezett, akik oktatók segítségével sajátíthatják el az úszás alapjait, illetve fejleszthetik a meglévő tudásukat. Búsi Viola riportja.
3: A 10 napos úszóiskola július 14-én vette kezdetét, és pénteken zárul. Ez idő alatt a gyermekek játékos, fokozatos felépítésű foglalkozások keretében sajátíthatják el az úszás alapjait. Megismerkedhetnek többek között a vízhez szoktatással, a buborékfújással, a búvárkodással, valamint a helyes láb- és kéztechnikával. Dobó Áron Luka, résztvevő, Magyar Kanizsa.
4: Azért elkezdtem ide, mert nagyon szeretek húzni, meg nagyon tetszik a víz is, és nagyon szeretem, hogyha úszok benne.
5: Miért szeretnél megtanulni úszni?
4: Azért, mert az az álmom, hogy megtanuljak úszni.
5: És eddig melyik úszás megy legjobban?
4: A karúszás meg a mellúszás.
3: A Tisza közelsége miatt sok szülő fontosnak tartja, hogy gyermekem minél hamarabb megtanuljon úszni. Ezért sokan az úszóiskolát választják, ahol a gyerekek oktatótól tanulhatnak meg úszni. Kovács Etelka, szülő, Magyar Kanizsa.
6: Tisza közelsége miatt fontosnak tartjuk, hogy megtanuljanak úszni. És még kiskorban még az úszás fontossága szerintem igazán lényeges, hogy ne féljenek a víztől, illetve tájékoztatjuk őket, hogy ne is menjenek bele a Tiszába, hogyha amíg még nem nagyok legalább.
3: A Sárk Sport Egyesület úszói az év során számos versenyeken vesznek részt. Az úszóiskola szervezői szerint azokat a gyermekeket, akik komolyabban szeretnének foglalkozni az úszással, szeptembertől is várják edzéseikre a Magyar Kanizsai Gyógyfürdőbe. Enisz Behárovics, a Sárk Sport Egyesület edzője.
7: Bemelegítéssel indulunk, egy ismerkedéssel, bemelegítésével előtte elbeszélgetünk a gyerekekkel, hogy hogy érezték az előtte lévő órát, mi volt a nehéz, mi volt a könnyebb, és ezzel is mind tudjuk, hogy hogyan is folytassuk az órát. Bemelegítéssel kezdünk, utána deszkával úszunk, deszka nélkül úszunk, elsajátítjuk a hasonúszást, a hátonúszást, és ahogy fejlődnek a gyerekek, ahogy múlik ez a 10 nap, úgy alkalmazkodunk mi is a gyerekekhez.
3: A második, szintén 10 napos turnus augusztus 4-én kezdődik. Az úszóiskolába 5 éves kortól lehet jelentkezni.

0: ajánló következik.
1: Egy jól ismert hang.
2: Kis János.
1: És egy közkedvelt műsor.
3: Rádió Diszkó.
1: Csütörtökönként este 8-tól.
4: A főszereplő maradt a rég.
1: Rádió Diszkó a Szabadkai Magyar Rádióban.
5: Okay. Ajánlót hallottak.

Közelítünk a 10 órai hírek felé, még 10 perc és friss híreket hallhatnak. 24 fokot mérünk jelen pillanatban az Országos Hidrometeorológiai Intézet adatai szerint, és 28 fokig húzhat fel a hőmérő higanyszála. Többnyire napsütésben lesz részünk, viszont délután a megnövekvő felhőzetből bárhol számíthatunk kisebb záporra, zivatarra, és sajnos megélénkülő szélre is, ami azt jelenti, hogy bár felfrissíti a levegőt, de a fejfájás az a szél miatt felerősödhet szintén. Kitartást kívánunk mindenkinek, hiszen ugye hidegfronti hatásban van részünk, úgyhogy nem csak a fejfájósok, de a vérnyomás problémákkal élők panaszai is egyaránt jelentkeznek a mai napon, és ahogy említettem, a szeles időben ez fel is erősödik, sőt ingerlékenyebbek és nyugtalanabbak is lehetünk. Kitartást kívánunk mindenkinek, töltődjenek fel a napsütésben!

0: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Ahol a régi slágerek nem mentek ki a divatból.
0: Mert ami jó, az jó.

0: 10 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek.
3: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Lajko Anett. Véget ért a 33. Palicsi Filmfesztivál, tegnap este átadták a díjakat is. A főversenyprogram legjobb filmért járó Aranytoron díját Laurent Micheli Nino a Paradicsomban című alkotása nyerte el. A rendező videóüzenetben köszönte meg az elismerést, kiemelve, hogy ez filmje első fesztiváldíja, amely különösen sokat jelent számára. A legjobb rendezésért járó Palicsi toronydíjat Simon Verhoeven kapta az Ó, ez az üresség, ez a szörnyű üresség című filmjért. Ugyanez az alkotás érdemelte ki a közönség szavazatok alapján odaítélt Gorki Liszt díjat is. A Nemzetközi Filmkritikusok Szövetségének díját Holtai Gábor Itt érzem magam otthon című filmje nyerte el. Az elismerést a film két színésze, Molnár Áron és Lovas Rozi vette át. A hosszantartó szárazság és a magas hőmérséklet miatt jelentősen csökkent a folyók vízszintje Szerbiában, ami megnehezíti a hajózást és csökkenti a hajók teherbírását. A hatóságok szerint a hajóforgalmat egyelőre nem kell leállítani, de a hajózást a megváltozott körülményekhez igazítják. A legkritikusabb szakaszok a Duna újvidéki, Bezdáni, Apatini és Gombosi térségében találhatók. A bárkák kisebb rakománnyal közlekednek, hogy biztonságosan áthaladhassanak a sekélyebb részek. A szakemberek arra is figyelmeztetik a lakosságot, hogy a visszahúzódó víz miatt kialakult zátonyokat ne keressék fel, mert azok veszélyesek lehetnek. Az alacsony vízállás emellett az öntözést és a folyók élővilágát is kedvezőtlenül érinti. Több ezer méh pusztult el egy méhészetben Nis közelében. A tulajdonos szerint nagy valószínűséggel mérgezés okozta az állatok pusztulását, a pontos okot azonban egyelőre nem állapították meg. Az ügyben rendőrségi és állatorvosi vizsgálat indult. A méhész elmondta, már vasárnap este, amikor tápot vitt a méheknek, nagy mennyiségű elpusztult rovart talált a kaptárokban. Másnap reggelre a helyzet tovább romlott, és végül több mint 30 méh család pusztult el. A becslés szerint a kár meghaladja a 4000 eurót. Több mint 7200 bejelentés érkezett eddig a Kosibreti, vagyis Hé, ki vagy te elnevezésű platformra, jelentette be Alekszandar Vučić. A szerb köztársasági elnök elmondása szerint az állam feladata, hogy meghallgassa a polgárok problémáit, ezért a beérkezett panaszokat folyamatosan feldolgozzák. Az államfő közölte, hogy az ország minden részéről érkeznek bejelentések, és több esetben már intézkedtek is. Példaként említette egy borcsai lakó ügyét, ahol egy társas házban tartott sertések miatt érkezett panasz, valamint a Kragujevac környéki utak javításának megkezdését. Az elnök szerint több egészségügyi problémával kapcsolatos kérést is sikerült rendezni.
2: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén 13 fokot mérnek, ma egy hidegfront hatására a rövidebb, hosszabb napos időszakok mellett többfelé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és több helyen kialakulhat eső, zápor, helyenként zivatar. A csúcshőmérséklet 28 fok körül alakul.
4: Terítéken a régió és a világ legfrissebb információi.
5: Friss hírek minden órában.
0: Szabadkai Magyar Rádió. Reklám következik.
6: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
7: Dr. Bogár Mihály koloproktológus és sebész specialista a Szabadkai Medigroup központban fogadja a pácienseket. Több éves tapasztalattal rendelkezik a proktológiában. Évente több mint 2000 vizsgálatot végez. Jelentkezzen proktológiai vizsgálatra vagy aranyérkezelésre személyesen a Bajnát utca 21-es szám alatt, vagy a 024 55 50 25-ös számon. 024 55 50 25.
8: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
9: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
8: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
9: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
8: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
1: Reklámot hallottak.

0: Nálunk minden terítékre kerül.
1: Mozaik. A 107,1-en informálódjanak velünk.
2: Mozaik.
0: A Szabadkai Magyar Rádió hullámain.
3: Így van, informálódjunk. Én is kérem önöktől az információkat, mi újság az utakon és a határátkelőkön. 066 36 36 33 az SMS számunk. Erre várom az üzeneteket. Lenke és Brigitta névnapja van, ne feledkezzünk meg róluk, őket illik ma felköszönteni. Továbbra is kellemesnek mondható az időjárás. Ez pedig azt jelenti, hogy lehet kinti programokat tervezni, akár kertészkedni is. Vagy például részt venni Zomborban a Vajdasági Vérátömlesztési Intézet véradási akcióján. Ez a Vöröskeresztben van megtartva, és egészen 13 óráig várják az önkéntes véradókat.

0: másik. Ajánló következik.
1: Nemzetek főzőversenye július 25-én Kispiacon a Homokbányatónál. Várjuk az amatőr szakácsokat és a baráti társaságokat, hogy több kategóriában összemérjék tudásukat. A jó hangulatról a tornyosi zsiványok gondoskodnak. A Pannon Rádió élőben jelentkezik a rendezvényről. És ez még nem minden. Egész nap ingyenes légvár, pónilovaglás és lovaskocsikázás várja a legkisebbeket. Jelentkezni a főzőversenyre a 064 806 22 10-es telefonszámon, vagy személyesen a Kispiaci helyi közösség irodájában lehet. 064 806 22 10. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Hallgasson bennünket
0: a 107,1 MHz-en.
2: És ahogy már említettem, nem csak a frontérzékenyek tapasztalhatnak problémát a mai napon, de főleg ők, ugyanis egy átvonuló kettős frontot tapasztalunk, ami visszafogja átmenetileg a melegedési tendenciát, és így kedvezőbb hajnali hőmérsékletekre számíthatunk, megfelelő pihenési lehetőséggel, és napközben is csak az évszaknak megfelelő hőmérsékleti értékek körül alakul a felmelegedés. Ezt a hőmérsékletileg kedvezőbb időszakot a kettős frontra kevésbé érzékenyek esetében nagyon érdemes is kihasználni az éjszakai jobb alvás minőségben, illetve napközben a kültéri programok tervezésének a lehetőségében. Viszont a kedvezőtlen frontális hatások jelentősen tovább erősítheti a záporok, zivatarok és az erős szelek. Különösen rosszul hatnak majd a fokozottan érzékenyek idegrendszerére. A kettős fronti panaszok közül ki kell emelni a vérnyomás veszélyes ingadozását, és az elsősorban hidegfronti jellege miatt a görcsös jellegű panaszok, fejfájások, emésztési zavarok, ízületi problémák gyakori előfordulását. Sok lesz a szívritmus zavar, szívdobogás érzés, gyakoribb szívelégtelenség, nehéz légzés is jelentkezhet. A szeles időszakban erős feszültség, ingerlékenység, ólmos fáradtság, szédülés jelentkezhet, és megnő a szorongásos, sőt pánik jellegű reakciók valószínűsége is. Aki csak teheti, és mondjuk nem érzékeny, az természetesen kültéri programokat tervezzen magának, az érzékenyek pedig inkább a pihenést válasszák.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Eladó egy Audi Q5 S-Line 30 TDI típusú személyautó, erős és megbízható. 3.0-as V6-os dízelmotor automata S-tronic váltóval. 2010-es évjáratú, 2027-ig van bejegyezve. Irányár 8000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es számon lehet. 062 92 84 531 a hívható telefonszám. Kiadó egy második emeleti 30 négyzetméteres garzonlakás Szabadkán az autóbusz pályaudvarral szemben, teljesen berendezett és felszerelt, saját parkolóhely és terasz is jár hozzá. Érdeklődni a 064 973 86 87-es telefonszámon. 064 973 86 87. Eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2 CRD típusú személyautó, 2010-es évjáratú, megbízható, családi utcai terepjáró, takarékos dízelmotorral. A regisztrációja 2027 áprilisáig érvényes. Irányár 6000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es telefonszámon lehet. 062 92 84 531. A Szabadkai Magyar Rádióban apró hirdetéseket hallottak, melyet elolvashatnak a Pannoner TV honlapján is, a www.pannonertv.com-on.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 1:30-től és 4:30-től.
1: Hétvégén 9:30-tól és 12:30-től, valamint délután 3:30-tól és 5:30-től.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Ajánló következik.
1: A pajcsitóból kifogtuk az aranyhalat.
2: Puff!
1: Nem varázsló, nem is jós.
0: A műsoretető Kis János.
1: A retromatróz. Idén is teljesíti a kívánságokat.
3: Manó.
1: Augusztus 6-án újra vitorlát bont a slágerhajó.
4: Indul a mandula!
1: Az egykori Amfora klubban ismét felcsendül a régi induló.
5: Takataka, kis bikini, meg ilyesnek, takataka.
1: Este 8 és 10 óra között legyen a Vigadó teraszán mindenki, aki egykor ott kikötött.
6: Legyenek ott!
1: Ne feledjék, idén is teljesül a hallgatók álma. A tóparton és a Szabadkai Magyar Rádió hullámain az óhajokat Manó várja.
7: Van valakinek valami jó nóta ötlete?
1: Kis János,
8: nagy buli.
1: Ajánlót hallottak.
9: A 90-es évek,
10: amikor mindannyian milliárdosok voltunk.
11: 90-es évek, 90-es évek.
9: A milliárdokból és a 90-es évekből
10: a következő dalok maradtak.
9: A 107,1 MHz-en.

0: Aktuális,
1: közérdekű,
0: szórakoztató.
1: Mozaik. A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: A 107,1 MHz-en.
0: Mozaik.
3: Az áramszolgáltató hírei szerint Királyhalmon számíthatnak áramszünetre majd a Szegedi úton lakók és a környező területen. 11 és 12 között Szabadkán, a Sárhegység utcában, a Mavrovban és a Frányó Kluszban 11 óra 10 perctől 12:10-ig nem lesz áram. Szintén Szabadkán, a Pacséri úton, a KTC környékén 13 és 14 óra között számíthatnak áramszünetre, Törökkanizsán pedig a Dusáncár utcában, a Szerb, a Nemonya és a Szent Száva utcákban 13 és 14 óra között nem lesz áram.

0: Kultúra, sport, közélet.
1: Ez a Mozaik.
2: És a Mozaikban határinformáció. Röszke egy horgos egy autópályán. Belépő oldalon több mint fél órát várakoznak a tehergépjárművek sofőrei, míg a kis határon, tehát Röszke 2, Horgos 2, belépő oldalon a személygépkocsival kell várakozni több mint fél órát. Jó utat és kitartást kívánunk!

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
1: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.
0: A 80-as évek zenéi.

0: A Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 107,1-en.
0: Repül az idő.
2: Gondolná, hogy a következő zeneszám is már több mint 25 éves.

0: 11 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
2: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Lajko Anett. A Vajdasági Regionális Fejlesztési Régióközi Együttműködési és Helyi Önkormányzati Tartományi Titkárság legújabb elbírálás alapján több vajdasági község és város kap támogatást a különböző fejlesztési projektjeik műszaki tervezési dokumentációjának elkészítéséhez, tájékoztat Facebook bejegyzésében Juhász Bálint. A tartományi képviselőház elnöke szerint a tervek elkészítése az első és legfontosabb lépése a megvalósulás útján. Juhász Bálint úgy fogalmaz, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség tartományi szerepvállalásának köszönhetően elkezdődhet a Zentai Művelődési Ház átalakításának megtervezése, Topolya Község Múzeumának felújítási terveinek előkészítése, valamint a Csantavér-Orom közötti útszakasz kiépítésének a tervezése. A fejlesztések célja a helyi életminőség javítása és a közszolgáltatások modernizálása, olvasható a bejegyzésben. A hosszantartó szárazság és a magas hőmérséklet miatt jelentősen csökkent a folyók vízszintje Szerbiában, ami megnehezíti a hajózást és csökkenti a hajók teherbírását. A hatóságok szerint a hajóforgalmat egyelőre nem kell leállítani, de a hajózást a megváltozott körülményekhez igazítják. A legkritikusabb szakaszok a Duna újvidéki, Bezdáni, Apatini és Gombosi térségében találhatók. A bárkák kisebb rakománnyal közlekednek, hogy biztonságosan áthaladhassanak a sekélyebb részek. A szakemberek arra is figyelmeztetik a lakosságot, hogy a visszahúzódó víz miatt kialakult zátonyokat ne keressék fel, mert azok veszélyesek lehetnek. Az alacsony vízállás emellett az öntözést és a folyók élővilágát is kedvezőtlenül érinti. Több mint 7200 bejelentés érkezett eddig a Cosibreti, vagyis Hé, ki vagy te elnevezésű platformra, jelentette be Alekszandar Vučić. A szerb köztársasági elnök elmondása szerint az állam feladata, hogy meghallgassa a polgárok problémáit, ezért a beérkezett panaszokat folyamatosan feldolgozzák. Az államfő közölte, hogy az ország minden részéből érkeznek bejelentések, és több esetben már intézkedtek is. Példaként említette egy borcsai lakó ügyét, ahol egy társasházban tartott sertések miatt érkezett panasz, valamint a Kragujevac környéki utak javításának megkezdését. Az elnök szerint több egészségügyi problémával kapcsolatos kérést is sikerült rendezni. Több ezer méh pusztult el egy méhészetben Nis közelében. A tulajdonos szerint nagy valószínűséggel mérgezés okozta az állatok pusztulását, a pontos okot azonban egyelőre nem állapították meg. Az ügyben rendőrségi és állatorvosi vizsgálat indult. A méhész elmondta, már vasárnap este, amikor tápot vitt a méheknek, nagy mennyiségű elpusztult rovart talált a kaptárokban. Másnap reggelre a helyzet tovább romlott, és végül több mint 30 méh család pusztult el. A becslés szerint a kár meghaladja 4000 eurót.
0: Időjárás.
2: Szabadkán és környékén 15 fokot mérnek, ma egy hidegfront hatására a rövidebb, hosszabb napos időszakok mellett többfelé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és több helyen kialakulhat eső, zápor, helyenként zivatar. A csúcshőmérséklet 28 fok körül alakul.
3: Időjárás.
4: Közlekedés. A mindennapok hírei
3: a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Reklám következik. Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 0600-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 0600-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán!
5: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
0: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkán. LED világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
1: Reklámot hallottak.

0: Mozaik.
1: Részletről.
2: Részletről.
1: Részletről.
2: Részletre.
1: Részletre. A 107,1 MHz-en.
3: A Mozaik egy újabb órájába léptünk, és már is elmondom, hogy hamarosan magyar kanizsai információkkal jelentkezünk, nyári programokkal, mégpedig a könyvtárba látogatunk el. Érdemes velünk tartani, ránk hangolódni minden pillanatban, hiszen a legfontosabb információkat, és ami nagyon fontos, a legjobb zenéket nálunk hallhatják.

0: Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják.
1: A 107,1 MHz-en.
2: És a műsor folytatásában nyári programok a Magyar Kanizsai Könyvtárban. Vágó Kriszta a mikrofonnál.
3: Mi mindennel készül a Magyar Kanizsai Könyvtár, ez most kiderül az interjúból, akit kérdezek, Bús Csaba, a József Attila könyvtár igazgatója. Szia!
4: Szervusz Kriszta, és üdvözlöm a kedves hallgatókat. Itt a nyár, itt a meleg, és azt mondhatnánk, hogy uborka szezon, de nálunk itt a könyvtárban nincs uborka szezon. Több esemény zajlott itt az elmúlt időszakban, illetve hát jelenleg, ami legaktuálisabb, és ami minden évben megszervezésre kerül az általános iskolás diákok bevonásával, az a nyári olvasónapló készítése. Itt ugye az a lényeg, hogy a nyár folyamán 5 könyvtárból kölcsönzött, szabadon választott könyvet elolvassanak a diákok, tehát 1-től 8. osztályos diákokat ölel fel ez a program, míg a kisebbeknek, tehát 1-2. Osztályosoknak illusztrálni kell az elolvasott könyvet, addig a nagyobbak már rövid tartalmat, véleményt kell, hogy írjanak, és erre ugye a nyár van előlátva, tehát 2-2,5 hónap, utána pedig szeptember 15-ig várjuk az olvasónaplókat. Ezt leggyakrabban ugye a tanítónők, osztályfőnökök összegyűjtik, ők behozzák a könyvtárba, de arra is volt már példa, hogy a gyerekek ugye egyénileg behozták, utána ezt a kolléganő átnézi, tehát minden egyes napló egyénileg kerül feldolgozásra, átnézésre, és hát a legjobbak mindig jutalomba részesülnek, tehát mindenki kap oklevelet, illetve hát a legjobbak azok könyvjutalmat is szoktak kapni, úgyhogy ezzel próbáljuk így a nyár folyamán becsábítani a gyermekolvasókat a könyvtárba.
3: Na már most egy kicsit ugorjunk vissza az időbe, hiszen nagyon sok minden történt már itt nálatok. Nézzük meg azt is, hogy ha jól tudom, volt egy tábor, illetve angol nyelvű könyvek is érkeztek hozzátok.
4: Így van, nemrégiben meglátogatta a könyvtárunkat egy igen népes gyermeksereg, ugyanis lezajlott az Ügyes Tanoda szervezésében megvalósuló nyári élménytábor. Itt a diákok, illetve a gyermekcsoport eljöttek a könyvtárba, könyvtáros kolléganők körbevezette őket, megismerkedtek az épülettel, a gyermekrészleg minden zegzugát bejárták, nagyon érdekes volt számukra a könyvlift, amelyet szintén megnéztek, kipróbáltak, használatba vettek, és hát a program végén egy közös mesolvasással zárult az ittlét, az együttlét. Amit kiemelnék, hogy a gyermekek nagyon érdeklődőek, nagyon kíváncsiak voltak, és nagyon sok kérdés elhangzott a könyvekről, az intézmény működéséről, úgy, hogy látszott rajtuk, hogy valóban érdekli őket a könyvek világa, aminek mi nagyon örültünk. A másik újdonság pedig, amiről be tudok számolni, nagyon sok új gyermekkönyvet, angol nyelvű gyermekkönyvet vásárolt, kapott az intézményünk. Itt ugye a kolléganő nemrégiben gyermekkönyvtárosunk kint járt Angliában, ahonnan nagyjából 200 gyerekkönyvet sikerült megvásárolni és elhozni. Ezeknek a bevezetése folyamatban van. Ez úgy látjuk, hogy augusztus végéig minden könyv kikerül a polcra, de már most is egy részük a polcon van, tehát kölcsönözhető, és ezt főleg azoknak ajánljuk, akik az angol nyelven szeretnének ismerkedni, illetve már van előtudásuk, vagy ha komolyabban ismerik a nyelvet, akkor is tudunk nekik könyvet ajánlani. Tehát a legkisebbeknek szóló képes könyvektől kezdve az általános iskola alsó és felső osztályáig, felső osztályán keresztül egész a felnőtt korosztályig tudunk különböző nehézségi szintű könyvet ajánlani.
3: Ezek már kikölcsönözhetők?
4: Igen, ezek már kölcsönözhetők, tehát egy részük, de az összes könyv nagyjából augusztus végéig kerül bevezetésre.
3: És akkor most térjünk át, ugye a programokról már említetted az olvasónaplót, illetve egy pályázat megjelent a ti Facebook oldalatokon. Miről szól ez a pályázat, illetve mik a feltételei, és meddig van nyitva?
4: A Kanizsai Írótábor Szervező Bizottsága, illetve a Fórum Könyvkiadó Intézet közösen jelentette meg azt az irodalmi szociográfiai pályázatot, amelyet dr. Papp György egyetemi tanár emlékének szenteltünk. Ez egy új próbálkozás, tehát első alkalommal jelent meg ez az irodalmi szociográfiai pályázat, és hosszabb munkákat, nagyobb lélegzetvételű irodalmi szociográfiákat várunk. A hosszabb munka az azt jelenti, hogy a terjedelme 20-30 ezer leütés, tehát karakter kell, hogy legyen. Van egy témajavaslat, az pedig így hangzik, hogy piacok, vásárok, emberek. Tehát főleg erre szeretnénk, ha fókuszálnának az érdeklődők, de a bíráló bizottság ettől eltérő témában megjelentetett munkákat is, ha ugye kellő igényességgel van megírva, el fogja fogadni. Na most a pályázat ugye március elején jelent meg, és július 1-ig volt nyitva, viszont meghosszabbításra került, tehát augusztus 1-ig még várják a munkákat, úgyhogy ha valaki még úgy érzi, hogy belefogna a munkába, vagy már van esetleg félig kész munkája, azt még ki tudja dolgozni, van még egy kis idő, augusztus 1-ig, és ami nagyon fontos, hogy nagyon szép díjak vannak, pénzdíjak, az első helyzet 30 ezer dinárt fog kapni, második helyzet 25 ezeret, a harmadik helyzet pedig 20 ezer dináros pénzjutalomban részesül, és az sem mellékes, hogy publikálási lehetőséget is magába foglal a díj, illetve hát a díjakat Kanizsai Írótábor keretein belül fogjuk átadni a szeptember 4-én. Úgyhogy ez is egy újdonság, egy nagyszerű lehetőség, ha valaki úgy érzi, hogy tud irodalmi szociográfiát írni, akkor itt a lehetőség.
3: Annyit még mondjunk el, hiszen jó néhány programot is említettél, hogy mi várható még így, még a szeptember folyamán, hát ugye Kanizsán azért lesz az írótábor.
4: Így van, erre készülünk nagy erőkkel, tehát a program az már nagyjából összeállt, és akkor szeptember elején, ugye ez mindig szeptemberre. Azt mondjuk, hogy első hétvégéje, de hát ugye itt csütörtök délután kezdődik a program, péntek és hát szombat délelőtt zárul, tehát ez lesz most a következő nagyobb program, amivel ugye megnyitjuk majd az őszi programsorozatunkat, és hát utána pedig a könyvbemutatók, irodalmi találkozók, gyermekprogramok sora fogja várni az érdeklődőket.
3: Csaba, annyi maradt hátra, hogy hogyan dolgozik nyári munkaidőben a Magyar Kanizsai Könyvtár?
4: Itt is van egy nagyon pici újdonság, tehát úgy mondom, hogy hétfő, kedd, csütörtök, péntek, 8-tól 14 óráig várjuk az olvasókat, illetve szerdán egész nap nyitva vagyunk, az azt jelenti, hogy reggel 8-tól 18 óráig, tehát nincs szünet, most már egész nap, szerda egész nap nyitva vagyunk.
3: Én nagyon szépen köszönöm.
4: Köszönöm szépen a lehetőséget.

0: Reklám következik.
1: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnatron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnatron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnatron.rs oldalon.
2: Nada Trifkovics, vezető dietetikus és táplálkozási szakértő várja a pácienseit a Szabadkai Medigroup központban. Szakterülete a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a vérszegénység, valamint a gyomorhurút, fekély és emésztési panaszok étrendi kezelése. Szakorvosokkal együttműködve minden páciens számára egyéni, személyre szabott étrendet készít, figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Nada Trifkovics magyarul is beszél, így a tanácskozás mindenki számára érthető és közvetlen. Időpont foglalás a 024 55 50 25-ös telefonszámon. Medigroup Központ Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
3: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
4: Reklámot hallottak.

0: Amiről a hírek szólnak,
1: amiről ön is beszél.
0: Tájékoztatás.
1: Az alap, ami összeköt minket.
0: Itt a 107,1-en.
2: És hamarosan hírek is szólnak majd, előtte azonban elmondanám, hogy az Országos Hidrometeorológiai Intézet adatai szerint Palicson és környékén 26 fok van, Zomborban 28, Újvidéken, Nagybecskereken 26, Nagykikindán 27, Belgrádban viszont 25 fokot mutat a hőmérő higanyszála jelen pillanatban. A legalacsonyabb hőmérséklet Kopaonikon található, észlelhető, tapasztalható, 11 fokot mutat ott a hőmérő higanyszála, Zlatiborban pedig 18 fok van. A mai nap folyamán ettől az értékektől már nem megy feljebb a hőmérő higanyszála egyébként itt Szabadkán és környékén. Egyre több felhő sűrűsödik be, és egyre inkább fúj a szél. Úgyhogy valószínű, hogy hamarosan megérkezik az az előrelátott zápor is, amit mondtak a meteorológusok, úgyhogy az esernyő jó, ha kéznél lesz.

0: Híradó.
1: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Ajko Anetta, a Híradó témáiból. Pénteken ülésezik a Magyar Nemzeti Tanács. Ismét tüntettek az elektromos kétkerekű járművek tulajdonosai Szabadkán, az eredetileg tervezett útlezárástól azonban végül elálltak, és lezárult a 33. Európai Filmek Palicsi Fesztiválja. Jönnek a részletek. Pénteken ülésezik a Magyar Nemzeti Tanács, a 26. rendes ülésen 81 napirendi pontról döntenek a képviselők. A témák között szerepel egyebek mellett több vajdasági intézmény 2027-es munka és pénzügyi terve, valamint iskolaprogramok véleményezése, mondta el sajtótájékoztatóján Fremond Árpád. Az MNT elnöke arról is beszélt, hogy a kis létszámú tagozatok jóváhagyásáról és az Európa Kollégium pénzügyi tervének módosításáról is szó lesz. Bíró Tamara riportja.
2: Iskolaprogramokat, igazgatóválasztásokat és a szabadkai magyar tannyelvű tanítóképző kardékán választását is véleményezik a Magyar Nemzeti Tanács pénteki ülésén, ismertette Fremond Árpád, az MNT elnöke.
3: Természetesen itt ezekben az esetekben a Magyar Nemzeti Tanács végrehajtó bizottsága már meghozta a szükséges döntéseket, és ezeket a döntéseket fogjuk megerősíteni. Kis létszámú tagozatoknak a jóváhagyása is napirenden szerepel. Itt a kislétszámú tagozatoknál, kislétszámú osztályoknál szeretném külön kiemelni, ez egy fontos információ, a középiskolai helyeket. Itt azt tudom elmondani, hogy minden egyes tervezett szak az benne maradt a programban, és megnyitásra kerül. Természetesen az, hogy melyik szakon mennyi jelentkező lesz, ez az elkövetkezendő időszakban fog kiderülni.
2: Az Újvidéki Európa Kollégium pénzügyi tervének módosítása is napirenden lesz, az intézmény ugyanis a tartományi kormány támogatásának köszönhetően a hűtési és fűtési rendszerét korszerűsítheti a közeljövőben. A politikus ismertette továbbá az aktuális ösztöndíjpályázatokat is. Az Európa Kollégium férőhelyeire vonatkozó pályázat már megjelent, amelyre az elsős egyetemisták jelentkezését várják. A kiírásra szeptember 1-ig lehet jelentkezni, és összesen 150 szabad férőhely van.
3: A másik, szintén ugye az ösztöndíjpályázatunk az elsős hallgatók részére lett kiírva. Ez július 15-től szeptember 15-ig lesz nyitva ez a pályázat, és 400 ösztöndíjat tudunk majd kiosztani. Fontos azt is megemlítenem, hogy a támogatás ezekre az ösztöndíjakra, ez már megérkezett az év első felében, tehát azt tudom mondani, hogy a 2026-27-es iskolaévre a vajdasági magyar fiataloknak, ami az ösztöndíjat illeti, biztosított a támogatás.
2: Fremond hangsúlyozta továbbá, hogy az MNT kiemelt feladata, hogy a közeljövőben elkészüljön a hivatalos nyelv és írás használatról szóló stratégia, amelyet a közvitákat követően a 2027-2029 közötti időszakra fogadnának el.
1: A Vajdasági Regionális Fejlesztési Régióközi Együttműködési és Helyi Önkormányzati Tartományi Titkárság legújabb elbírálása alapján több vajdasági község és város kap támogatást a különböző fejlesztési projektjeik műszaki tervezési dokumentációjának elkészítéséhez, tájékoztat Facebook bejegyzésében Juhász Bálint. A tartományi képviselőház elnöke szerint a tervek elkészítése az első és legfontosabb lépés a megvalósulás útján. Juhász Bálint úgy fogalmaz, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség tartományi szerepvállalásának köszönhetően elkezdődhet a Zentai Művelődési Ház átalakításának megtervezése, Topolya Község Múzeumának felújítási terveinek előkészítése, valamint a Csantavér-Orom közötti útszakasz kiépítésének a megtervezése. A fejlesztések célja a helyi életminőség javítása és a közszolgáltatások modernizálása, olvasható a bejegyzésben. Ismét tüntettek az elektromos kétkerekű járművek tulajdonosai Szabadkán, az eredetileg tervezett útlezárástól azonban végül elálltak, ugyanis a demonstráló képviselőivel a város polgármestere és a rendőrkapitányság vezetője is egyeztetett. A tiltakozók szerint sokan olyan járművet vásároltak, amelyet korábban elektromos kerékpárként forgalmaztak, az időközben módosított előírások alapján azonban már segédmotoros kerékpárként kellene nyilvántartásba venni ezeket. A tiltakozók most úgy döntöttek, időt adnak az illetékes állami szerveknek, hogy megoldást találjanak a problémájukra. Dóru Alen riportja.
4: Szerdán kora este is a Városháza előtt gyülekeztek az elektromos kerékpárok tulajdonosai. Az új jogszabályok ellen tüntetők ezt követően a Pátria Hotelnél lévő útkereszteződést zárták volna le, de ettől az ötlettől végül elálltak. A demonstrálók képviselője Alekszandr Zafirovics kiemelte, a városi vezetőkkel folytatott megbeszélésen ismertették problémáikat, és megállapodtak abban, hogy az illetékes minisztériumoknak és más állami intézményeknek lehetőséget adnak a helyzet rendezésére. Ma olyan választ kaptunk a polgármestertől és a szabadkai rendőrkapitányság parancsnokától, hogy az illetékes szervek választ adnak Belgrádból. Volt egy találkozunk a városházán, és hétfőn kapunk majd pontos választ a törvénnyel kapcsolatban, amely azokra az elektromos kerékpárokra vonatkozik, amelyeket a korábbi jogszabályok mellett vásároltunk, most pedig segédmotoros kerékpárokként vannak kezelve. A tiltakozók a törvénymódosítás miatt jelenleg nem tudják szabályosan forgalomba helyezni járműveiket. Hajdú Barbara.
0: Szerintem nincs semmi szükség erre az egészre, hanem lehet mindezek a kisgyerekek miatt hozták be ezeket a törvényeket. Szerintem úgy kellene, hogy a 18 plusz alattiak ne hajtsák, vagy max kacigálva, de így, hogy az időseknek megnehezítik a dolgukat, mert azok nap mint nap mentek ugyanebbe, és az elektromosan meg minden azt így nehezítik a dolgukat, és most nem tudnak lehet, hogy menni.
4: A tüntetésen elhangzott, hogy amennyiben hétfőig nem születik megoldás, akkor a tiltakozó akciók folytatódhatnak.
1: Lezárult a 33. Európai Filmek Palicsi Fesztiválja. Az elmúlt 5 napban Európa legújabb filmjei, neves alkotók és a mozgókép kedvelői találkoztak Palicson. A fesztivál záróestjén átadták a legjobbaknak járó díjakat, majd levetítették a Szent György ikonjának őrzője című szerb filmet. Csernai Panna összeállítása.
2: Véget ért a 33. Palicsi Európai Filmfesztivál. Szerda este a rendezvény elismeréseit is kiosztották. A Nemzetközi Filmkritikusok Szövetségének díját Holtai Gábor Itt érzem magam otthon című filmje nyerte el. Az elismerést a film két színésze, Molnár Áron és Lovas Rozi vette át. Molnár Áron.
5: Szerdán kaptunk egy üzenetet Holtai Gábortól, a filmek a rendezőjétől, hogy nyertünk egy elég komoly zsűri nagydíja elismerést és kitüntetést, és megkérdezte, hogy tudja, hogy utolsó pillanat, neki is hajnali 2-kor szóltak, de hogy Rozival el tudunk-e jönni. És el tudtunk, ami szerintem fantasztikus. Annyira boldog vagyok, hogy végül itt tudunk lenni a fesztiválon. Ez nekünk rengeteget jelent, mert ugye ez egy független film. Tehát ez tényleg ez rettenesen kevés pénzből készült, szívből, önerőből, tehát a Rozi, a Gábor és én, mi gratis vettünk részt ebben a filmben.
2: A független magyar alkotás számára ez az első jelentős nemzetközi fesztivál siker. Lovas Rozi beszédében úgy fogalmazott, a film elkészítése a szabadság melletti kiállás volt, és bár nem tudni, hogy a filmek képesek-e megváltoztatni a történelmet, de segítenek életben tartani a szabadság eszméjét.
6: Eddigi legnagyobb elismerés és legkomolyabb elismerés a filmünknek, amit hát nagyon régóta velünk van, és egy óriási munka van mögöttünk ezzel kapcsolatban, és szerencsére Magyarországon egy nagyon, nagyon nagy sikertörténet övezte ezt az egészet, és örülök, hogy most ugye a nemzetközi vizeken is értékelik a munkánkat, vagy itt a Vajdaságban is úgy hallom, hogy szerették a filmet. Úgyhogy én nagyon boldog vagyok, hogy itt vagyok.
2: Az idei fesztiválon 5 nap alatt mintegy 100 filmet vetítettek 15 programban. A szervezők szerint a közönség idén is nagy érdeklődést mutatott a vetítések iránt. Miroslav Mogorovics, az Európai Filmek Palicsi Fesztiváljának programigazgatója. Idén megint nagyon sok vendégünk van. A legtöbb filmből érkeztek vendégeink. Nagyon jó látni, hogy megtelt a szabad téli színpad és a többi terem is. Kiemelném, hogy a program párhuzamosan zajlott az Abázia moziban is, és ott is fantasztikusan zajlott le. Volt néhány olyan teltházas vetítésünk, hogy még pótszékeket is be kellett vinni, tehát a közönség valóban nagyon jól fogadta a programot. Ezzel is újra megerősítette azt, hogy Szabadka és Palics valóban megfelelő hely az Európai Filmek Fesztiváljának. A díjátadó után levetítették Jelena Bájit Jocsit, Szent György ikonjának őrzője című filmjét. Az alkotás olyan kérdéseket vet fel, mint hogy valójában mennyit ér egy emberi élet, és hogyan maradhat fenn egy tisztességes ember ebben a modern, képmutató társadalomban. A Szent György ikonjának őrzője című filmet valós események ihlették. Stanoje Rejic történetét követi nyomon egy egyszerű emberét, aki Szerbia legdélebbi részén él. A film azt mutatja be, hogyan küzd otthona, szabadsága, becsülete és méltósága megőrzéséért. A fő versenyprogram legjobb filmért járó Aranytorony díját Laurent Micheli Nino a paradicsomban című alkotása nyerte el. A legjobb rendezésért járó Palicsi Torony díjat pedig Simon Verhoeven kapta az Ó, ez az üresség, ez a szörnyű üresség című filmjéért. Ugyanez az alkotás érdemelte ki a közönségszavazatok alapján odaítélt Gorki Liszt díjat is. Az idei Livka Sándor díjat, amelyet a hazai filmes alkotók életművének elismeréseként ítélnek oda, Rados Bájty rendező, forgatókönyvíró és színész vehette át. A kitüntetett hangsúlyozta, 5 évtizedes pályafutása során számos elismerésben részesült, de ez a díj különleges helyet foglal el számára. Ugyanezt a díjat vehette át a fesztivál nyitónapján Mundruczó Kornél, magyar színházi és filmes rendező.
1: A pontos idő 12 óra 11 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Az amerikai kabóca és a szeszélyes időjárás is tizedeli a szőlőtermést, és annanapi rendezvény sorozatot tartanak Kishegyesen, jönnek a részletek. Az idei év sem kedvez a szőlőtermesztésnek, az amerikai kabóca továbbra is folyamatos veszélyt jelent a szőlőültetvényekre, miközben az időjárás is komoly kihívások elé állítja a gazdákat. A szélsőséges hőmérséklet és a csapadék egyenetlen eloszlása egyaránt megnehezíti a termelők munkáját. Most abban bíznak, hogy a szüretig már elkerülik térségünket a jégesők, és a termés nem szenved további károkat. Balázs Zita összeállítása.
7: Az amerikai szőlőkabóca egy veszélyes kártevő, amely a szőlő aranyszínű sárgaságát okozó fitoplazmát terjeszti. A betegség gyengíti a növényt, a levelek elszíneződnek, a termés elmaradhat, a fertőzött szőlőtőkék pedig elpusztulnak. A kártevő a fertőzött növények szivagatásával veszi fel a kórokozót, majd nyálával adja át az egészséges tőkének. Bóni László, szabadkai borász.
8: Nem lehet teljesen kiirtani, mert júniusban, június első felében, közepén kell először védekezni ellen, amikor már kifejlődtek, tehát a tojásokból kifejlődtek ezek a kis ugró szörnyetegek, és időnként szisztematikusan mi idén 2 alkalommal permeteztünk ez ellen, kontakt és felszívódó szerek, ugró szörnyetegek, és időnként szisztematikusan

0: horgosi szőlész.
1: Ez a túlmeleg, ami volt, ez égeti a bogyókat. Mivel a homok annyira fölmelegszik, hogyha takarja is a levél, a homok visszaveri a napfrugarakat, úgyhogy 40-50 fok is tud lenni.
2: Ezen kívül milyen kihívások állnak még az idei szezonban önök előtt? Gondolok itt akár milyen betegségekre, rovarok támadják-e meg ebben az időszakban a szőlőt?
1: Hát ebben az időszakban a rovarok kevésbé, de viszont a kabóca jelen van, akár mennyire vigyázunk rá, mindig jelen van valamennyi.
0: Az amerikai kabóca nem csak nálunk okoz gondokat. Magyarországon szigorú előírások vonatkoznak a fertőzött területekre. Amennyiben egy ültetvény fertőzöttsége eléri a 20%-ot, az egészet ki kell vágni. A 22 magyar borvidék közül már 20-ban megjelent ez a rovar. Bár a kórokozó más növényfajokon is előfordulhat, jelentős gazdasági károkat kizárólag a szőlőültetvényekben okoz.
3: Az ötnapos Anna napi rendezvény sorozat Kishegyes legjelentősebb eseményei közé tartozik. A templombúcsú köré kiépülő program a helyi civil szervezetek összefogásának köszönhetően valósul meg ebben az évben is. Az esemény sorozat július 22-én kezdődött, és július 26-án zárul. Paracki László és Dóru Alen tudósítása.
4: Az Anna napok szervezői idén is változatos kulturális, hagyományőrző gyermek és szórakoztató programokkal készülnek. Szerdán a Kishegyesi Könyvtár rendezvény termében Velünk voltak, köztünk éltek címen Szőke Anna néprajzkutató tartott interaktív előadást.
5: Furcsa ezt elmondani, Argentinából májusban itt járt egy házas pár, akinek a nagymamája kishegyesi volt, és jött fölkutatni a nagymamájának a faluját, kérte, hogy mutassuk meg a házat, és megvan a ház, kis viskó minden, és ez én bennem nagyon elindított valamit, hogy köztünk éltek, velünk voltak, és olyan emberekre fókuszálok, akiknek már nyomuk sincs Kishegyesen. Tehát nincs hozzátartozó tovább Kishegyesen, és ilyet még nem csináltunk. Nem csak én, szinte Vajdaságban se készült még ilyen gyűjtés, hogy kik voltak egy településnek a lakói, de már lassan elfelejtjük.
4: A Kishegyesi Anna napi programsorozat 1994-ben indult, és Szőke Anna álmodta meg. A hagyományt azóta is ápolják kisebb-nagyobb megszakításokkal. Kovács Károly, a VMS Kishegyesi helyi szervezetének elnöke.
6: Maga az Anna napok rendezvénysorozat Szent Anna, a templomunk névadója köré épül fel, és el kell mondani azt, hogy a 2026-os év igen bő és gazdag program kínálattal érkezik most. El kell mondani azt, hogy a mai nappal, ugye szerdától vasárnapig tartó rendezvény, ahol ugye szerepet kapnak a civil szervezetek, egyesületek, művelődési egyesületek, különböző sport és hagyományőrző egyesületek is, és itt a legkisebbektől a legnagyobbakig megtalálják mindenki a magának való programot.
4: Az Anna napi rendezvénysorozat a Nők Kishegyesi Fórumának Keressük a búcsú fiát című gyermekprogramjával folytatódik. Vasárnapig pedig lesz még több könyvbemutató, fotókiállítás, lovasprogram és felvonulás, családi program, tűzoltóverseny, ünnepi szentmise, komoly zenei koncert, mulatós bál és sok egyéb látnivaló és érdekesség.
3: A Magyar Kanizsa és Sárk Sportegyesület minden év júliusában és augusztusában úszóiskolát szervez a gyermekek számára. A mostani hónapban 30 gyermek jelentkezett, akik oktatók segítségével sajátítják el az úszás alapjait, illetve fejleszthetik a meglévő tudásukat.
7: A 10 napos úszóiskola július 14-én vette kezdetét, és pénteken zárul. Ez idő alatt a gyermekek játékos, fokozatos felépítésű foglalkozások keretében sajátíthatják el az úszás alapjait. Megismerkedhetnek többek között a vízhez szoktatással, a buborékfújással, a búvárkodással, valamint a helyes láb- és kéztechnikával. Dobó Áron Luka, résztvevő, Magyar Kanizsa.
8: Azért elkezdtem ide, mert nagyon szeretek húzni, meg nagyon tetszik a víz is, és nagyon szeretem, hogyha úszok benne.
7: Miért szeretnél megtanulni úszni?
8: Azért, mert az az álmom, hogy megtanuljak úszni.
7: És eddig melyik úszás megy legjobban?
8: A karúszás meg a mellúszás.
7: A Tisza közelsége miatt sok szülő fontosnak tartja, hogy gyermeke minél hamarabb megtanuljon úszni. Ezért sokan az úszóiskolát választják, ahol a gyerekek oktatótól tanulhatnak megúszni. Kovács Etelka, szülő.

0: Magyar Kanizsa.
1: Tisza közelsége miatt fontosnak tartjuk, hogy megtanuljanak úszni. És még kiskorban, még az úszás fontossága szerintem igazán lényeges, hogy ne féljenek a víztől, illetve tájékoztatjuk őket, hogy ne is menjenek bele a Tiszába, hogyha amíg még nem nagyok legalább.
0: A Sark Sport Egyesület úszói az év során számos versenyeken vesznek részt. Az úszóiskola szervezői szerint azokat a gyermekeket, akik komolyabban szeretnének foglalkozni az úszással, szeptembertől is várják edzéseikre a Magyar Kanizsai gyógyfürdőbe. Enis Behárovics, a Sark Sport Egyesület edzője.
2: Bemelegítéssel indulunk, egy ismerkedéssel, bemelegítésével előtte elbeszélgetünk a gyerekekkel, hogy hogy érezték az előtte lévő órát, mi volt a nehéz, mi volt a könnyebb, és ezzel is még tudjuk, hogy hogyan is folytassuk az órát. Bemelegítéssel kezdünk, utána deszkával úszunk, deszka nélkül úszunk, elsajátítjuk a hasonúszást, a hátonúszást, és ahogy fejlődnek a gyerekek, ahogy múlik ez a 10 nap, úgy alkalmazkodunk mi is a gyerekekhez.
0: A második, szintén 10 napos turnus augusztus 4-én kezdődik. Az úszóiskolába 5 éves kortól lehet jelentkezni.
3: A pontos idő 12 óra 20 perc, híradót hallottak.
4: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén 26 fokot mérnek, a nap folytatásában a rövidebb, hosszabb napos időszakok mellett többfelé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és több helyen kialakulhat eső, zápor, zivatar.
5: Hírek, riportok,
6: ráadásként régiós slágerek.
5: Ez a Szabadkai Magyar Rádió.
6: Reklám következik.
7: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk 3 generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!

0: a Retro jegyében. A 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en.
2: Július 23-ára vonatkozóan következnek a középárfolyamok. 1 euró 117 dinár 42 para, 100 forint 32 dinár 25 para, 1 svájci frank 126 dinár 25 para, 1 angol font 137 dinár 44 para és 1 amerikai dollár 102 dinár 70 para. Ez volt a valuták hivatalos középárfolyama a Szerbiai Nemzeti Bank adatai alapján.

0: Reklám következik.
1: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
2: Reklámot hallottak.

0: Velünk teljes lesz a kép.
1: Részletről részletre.
2: Mozaik.
1: Hétköznaponként a 107,1-en.
0: Mozaik. Mozaik. Színes hírek a szürke hétköznapokban.
2: A Szabadkai Magyar Rádió hullámain.
3: Már is a Pannon Televízió műsor füzetébe lapozunk itt a Mozaikban. Jelen pillanatban a Székely Konyha és Kert főzőműsor látható, hát ha ötletet kapnak arra, hogy mi is legyen a mai ebéd. Utána forog a kamera felvonásokon át, az idő a Székely udvar helyi Pál Melinda dokumentumfilmjét láthatják. Erdei utakon, magyar ismeretterjesztő sorozat újabb része. Fit percek és tanuljunk szerbül megszokott időben, a 17 órai közelképben pedig a Szent Tamási kézimunka kiállításról láthatnak összefoglalót. Ezt követi a híradó. Majd Szűz Mária képmására teremtve a Pannon Televízió ismeretterjesztő filmjét tekinthetik meg. 19.30, egy szubjektív ideje, benne Bartusz Dobosi László, tanár, író, szerkesztő, akivel a téma a belső szabadság. Utána ismét híradó, majd lesz élő örökség, magyar művészeti műsor, utána építészeti magazin, egészségügyi magazin és egy tudományos magazin is várja még a nézőket a késő esti híradó előtt.

0: lesz. Ez a Mozaik.
1: A hétköznapok hírei a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Az idei nyár meglehetősen rendhagyó időjárást hozott, a hőség hullámokat néhány naponta heves viharok és hirtelen lehűlések váltják fel. A szeszélyes nyár komolyan befolyásolja egyébként a turizmust és a kikapcsolódási lehetőségeket. Például a Zentai medence látogatottsága a hőmérséklet ingadozás miatt igencsak megcsappant, holott annak idején a kiegyensúlyozott nyárban 400-600 belépőjegyet is el tudtak adni, és akkor itt még nem beszélve az ingyen jegyekről, amelyeket a gyerekek kaptak, de ennek ellenére egyébként a nyár hátralévő részében is nagyon sok program várja a Zentára látogatókat. Augusztusban szervezik meg például a csárdanapokat és a szupregattát. Emellett a hónap közepén indul a Green Future Festival. A nyári szezon a város egyik legjelentősebb eseménye a Városnap zárja majd, amellyel párhuzamosan a hőlégbalon találkozott és a Tisza kötő gyermekfesztivált is megtartják majd Zentán. Többek között erről is olvashatnak a panonrtv.com-on. A műsor folytatásában pedig hamarosan további híreket hallhatnak, a következő órában pedig még néhány programmal, illetve érdekességgel várom a hallgatókat.

0: A 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Legnagyobb magyar slágerei.
2: Nálunk a nosztalgia a divat.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Reklám következik.
1: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem zentai konzultációs központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válassz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk zentán!
2: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024-4-150-150. 024-4-150-150.
3: Foglaljon időpontot a Szabadkai Mediklub központban a kiváló gyermekgyógyász szakembernél és endokrinológusnál dr. Tomislav Tyuknál. A magyarul is beszélő szakember Belgrádból érkezik. Szakterülete a gyermek és serdülőkori endokrin betegségek diagnosztizálása, cukorbetegséggel, alacsony növéssel, valamint a pajzsmirigy, mellékvesék és más belső elválasztású mirigyek rendellenességeivel is foglalkozik. Mediklub központ Szabadka, Bajnát utca 21, 024 55 50 25. 024 55 50 25.
4: Reklámot hallottak.
0: 13 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
5: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Ajko Anett. A szerbiai vasutak készen áll arra, hogy a Belgrád-Budapest szakaszon is meginduljon a forgalom. A tervek szerint erre két hónapon belül kerül sor, nyilatkozta tanyunknak Ljubiša Pejčić. A szerb állami vasúttársaság megbízott igazgatója elmondta, izgatottan várják az új vonal megnyitását. Hozzátette, a szerbiai szakaszon minden készen áll erre, mint amilyenek az új vonatok, amelyek Szabadkáig már közlekednek. A Belgrád-Budapest szakasz megnyitásától utasszám növekedést is várnak, fogalmazott Pejčić. 37,2 millió dinárt biztosította a zentai Stevan Sremac általános iskola tetőszerkezetének javítására és felújítására a tartományi kormány. Az oktatási intézmény tetőszerkezete a múlt héten a várost sújtó vihar következtében rongálódott meg. A döntést azt követően hozták meg, hogy a heves esőzések és az orkánerejű szél jelentős károkat okoztak, ezért sürgősen biztosítani kellett a helyreállításhoz szükséges forrásokat. A vezetékes ivóvíz hálózatban kialakult meghibásodás miatt meghatározatlan ideig szünetel a betegellátása a Szabadkai Sándor városrészben található 8-as számú egészségházban. Az illetékesek közleménye szerint a pácienseket a hiba elhárításáig a harcosok sorakozója egészségházban fogadják. A probléma elhárítását megkezdték, a munkálatok befejeztének időpontját azonban egyelőre nem tudják megmondani a szakemberek. Amint a vízellátás helyreáll, a 8-as számú egészségház ismét fogadja majd a polgárokat, áll a közleményben. A hosszantartó szárazság és a magas hőmérséklet miatt jelentősen csökkent a folyók vízszintje Szerbiában, ami megnehezíti a hajózást és csökkenti a hajók teherbírását. A hatóságok szerint a hajóforgalmat egyelőre nem kell leállítani, de a hajózást a megváltozott körülményekhez igazítják. A legkritikusabb szakaszok a Duna újvidéki, Bezdáni, Apatini és Gombosi térségében találhatók. A bárkák kisebb rakománnyal közlekednek, hogy biztonságosan áthaladhassanak a sekélyebb részeken. A szakemberek arra is figyelmeztetik a lakosságot, hogy a visszahúzódó víz miatt kialakult zátonyokat ne keressék fel, mert azok veszélyesek lehetnek. Az alacsony vízállás emellett az öntözést és a folyók élővilágát is kedvezőtlenül érinti.
0: Időjárás.
5: Szabadkán és környékén 26 fokot mérnek, a nap folytatásában a rövidebb, hosszabb napos időszakok mellett többfelé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és több helyen kialakulhat eső, zápor, zivatar.
6: Ne maradjon le a fontos dolgokról.
7: Hallgasson bennünket.
8: A Szabadkai Magyar és a Régió Rádió hullámhosszán.
7: Részletről részletre a Régió Rádióban is.

0: Tisztelt hallgatóink!
1: Önök a Szabadkai Magyar Rádiót hallgatják a 107,1 MHz-en.
2: Színes hírek a szürke hétköznapokban.
1: Ez a Mozaik.
3: Mozaik.
4: És a Mozaiknak is az utolsó órája, melyben most már Váradi Valentin helyett Szabó Tibor lesz a segítségemre, hogy a következő információk biztos eljussanak a hallgatókhoz, úgy a 107,1-en, mint a 107,9 MHz-en. Hamarosan Horváth Bencét, Szóló Citerást mutatjuk be, azután pedig csókai programokkal érkezünk, ugyanis Csóka község napját tartják, és nem is egy nap, hanem több, nem is csak ezen a hétvégén, hanem belenyúlnak a jövő hétbe is, úgyhogy érkezünk a programokkal, tartsanak velünk.
2: Mozaik.
3: A 107,1 MHz-en.
2: Aktuális információk.
3: Mozaik.
5: A mindennapok hírei.
3: Mozaik.
2: Retrós slágerek.
3: Mozaik.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: cherish him.
1: Nálunk minden terítékre kerül.
2: Mozaik. A 107,1-en informálódjanak velünk. Mozaik.
1: A Szabadkai Magyar Rádió hullámain.
3: Horváth Bence, a Nemes Militicsi Német László Magyar Művelődési Egyesület szóló citerása a 15. Dunán innen Tiszántúl Kárpát-medencei tehetségkutató verseny miskolci döntőjén nyújtott teljesítményével kiemelt aranyminősítést érdemelt ki. Az ifjú tehetség emellett számos más rangos minősítés birtokosa is. Minderről, valamint a citera művészet életében betöltött központi szerepéről Horváth Bencével, ifjú tehetség emellett számos más rangos minősítés birtokosa is.

0: Horváth Bence, Nemesmédi Ticsi, Citera tehetséggel beszélgetek. Szólj, Sipszólj, Arany Citera, és most ez a jelentős kárpát-medencei minősítés, arany minősítés. Hogyan érintenek ezek az elismerések annak fényében, hogy mennyit gyakorolsz, mekkora utat tettél meg ebben a műfajban?
1: Ezek az elismerések nagyon fontosak a számomra, viszont hát nem azért citerázok, hogy elismerjenek, nem az volt a fő cél, nem ezért kezdtem el, hanem az érzelmeim kibontakozására használtam, ugyanúgy, ahogy minden más művész, tehát ahogy az irodalmára, ahogy a színész, ahogy a festő, ugyanúgy a zenészek és a citerások is, tehát az érzelmeik kibontakozására használják ezt a művészetet, és hát én is ezért kezdtem el, viszont ahogy teltek, múltak a napok, a hónapok, az évek, és hát aztán vágytam már az elismerésre is, hiszen hát mondták itt, hogy jó vagyok, ott, hogy jó vagyok, és vártam, hogy ezt papíron is bizonyítsák.
0: Hát nem egy helyütt most már ez bizonyítást nyert. Hogyan kezdődött ez a történet? Mi a te történeted a zenében?
1: A zene az a tánccal kezdődött. Előbb táncoltam, és aztán a tánckíséretből ragadtam ki a zenét. Tehát nálunk néptáncra jártam, és a néptáncot minden próbán a citera zene kísérte, és itt tetszett meg a hangszer, tehát itt ebben az épületben mellettünk. És az oktatómat mindig, tehát kértem, ahogy csak tudtam, hogy végre kezdjünk el citerát is tanulni a tánc mellett, mert nagyon szerettem volna megtanulni rajta. Lehet, hogy mondjuk, ha tambura zene kísérte volna a táncunkat mindig, akkor azt tetszett volna meg, vagy ha arra lett volna lehetőségem, viszont a citera hangja így nagyon megfogott, és ez a zenekari hangzás, ami benne van.
0: Tehát maga a hangszer is, ha jól értem, tehát hogy egy nagy ívű hangszerről van szó, és ezért?
1: Igen, tehát ez a burdon hangszerek családjába tartozik. Ez a hangzás a középkorban alakult ki, és így egy nagyon ősi jellegű hangszer a citera. Hát szoktam azzal viccelődni, hogy a hegedű az az úri népek hangszere, míg a citera az az egyszerű paraszt embereknek a hangszere, mert hát így is van az egyszerű népektől, az egyszerű társadalmi csoportoktól, rétegektől jött maga a hangszer is, és hát nagyon egyszerű a felépítése, nagyon viszonylag egyszerű rajta megtanulni játszani, viszont nagyon különleges a hangzása.
0: Mi alapján, hogyan választott ki a repertoárodat, hogy mit fogsz majd játszani egy-egy megmérettetésen, vagy egy-egy fellépésen, illetve van-e kedvenced?
1: A kedvencem az minden esetre a vajdasági, a délvidéki népzene, a délalföld zenéje, hiszen hát én is ide valósi vagyok, és valahol teljesen más érzés játszani mondjuk egy dunántúli összeállítást, mint egy vajdasági összeállítást. És hát igyekszek is mindig vajdaságiakat összerakni, főleg a versenyanyagokra, tehát vajdasági csokrokat, hiszen azokat rögtön többre is értékeli az itteni zsűri, mivel hogy a saját tájegységünket ápoljuk.
0: Van-e példaképed ebben a műfajban, illetve szóljunk egy kicsit erről a kárpát-medencei Miskolcon történő megmérettetésről, ez mi mindent adott számodra úgy művészileg, mint emberileg?
1: A példaképeim közé tartozik két citerás, Magyarországról, az anyaországból, Széles András, a népművészet ifjú mestere, egy kiváló citeraművész, citeratanár, és Krajcsó Bence szintén, tehát el is kezdte a Zeneművészeti Egyetemet Budapesten. A miskolci döntő az hát nagyon szép élmény volt, hiszen ott lépett fel egy színpadon egymás után a délvidéki, az erdélyi, a felvidéki, a kárpátaljai és az anyaországi magyar is, tehát ezt a 106 évvel ezelőtti tragédiát, ezt hát a lelki határok talán mégiscsak megcáfolták, hogy úgy mondjam. Tehát annak ellenére, hogy megpróbáltak minket elválasztani, a lelkünk azért összeér, és ezt ott Miskolcon meg is mutattuk mind. Maga a fellépés is nagyon szép élmény volt, hiszen mindenki a saját tájegységét hozta, de aztán volt egy közös táncházunk is, és gyönyörű volt, tehát hogy egymás mellett táncolt egy körben a székely, a középzárt ével beszélő délvidéki, a palóc, a felvidéki, az anyaországi, a budapesti, tehát gyönyörű élmény volt.
0: És akkor ebből töltekeztél, merítkeztél is művészileg is, úgy érzed?
1: Hát biztos, tehát még többre tudom így értékelni magát a népművészetet és a magyar népi kultúrát, hiszen

0: Ez is egy kapocs, ami összeköt mindannyiunkat, és erősít minket.
1: Készült egy fotó, méghozzá Sebestyén Mártával. Erről mit kell tudni?
0: Hát azt kell tudni, hogy az elődöntőn sajnos nem sikerült fotót készíteni, hiszen akkor már nagyon el voltunk fáradva, rohantunk haza, és hát aztán nagyon kétségbe voltam este, hogy hát nem sikerült fényképet készíteni Sebestyén Mártával, de aztán ott Miskolcon rögtön beálltam a sorba, és lefényképezkedtem vele.
1: Merre tovább? Mi hajt most így ezután? És hát tudom, hogy aktív a nyarad is.
0: Hát igen, most táborokban igyekszem fejleszteni a tudásomat. Most voltam a Ludasi Népzenei táborban, csütörtökön megyek egy magyar kanizsai táborba, Kecske-Rágóczi Tera táborba, aztán augusztus 2-ától 9-éig a csutorás táborba Magyarországra, ott Széles Andrástól is talán lehetőségem lesz tanulni, ő is ott lesz. És hát ennyi a nyárra ez a három tábor, tehát igyekszek minél jobban fejleszteni a tudásomat, és hát szeptembertől tanítani is.
1: Ez mit jelent? Hol és kiket?
0: Itt Militicsen, tehát lesz egy alsó szólista és egy felsős zenekar, ha minden jól megy.
1: És mindezt amellett, hogy most kezded középiskolai tanulmányaidat, hogyan látod? Kiegészíti majd egymást ez a két fő tevékenység az életedben?
0: Az biztos, hogy kiegészíti, tehát ha nehézség is ér mondjuk a tanulás részéről az iskolában, akkor elő tudom venni a citerát, és minden bajt, minden stresszt bele tudom zenélni, úgyhogy ez tényleg abszolút kiegészíti egymást a kettő.
1: Tehát ez nálad mondhatjuk így, hogy életformává vált a citerázás.
0: Igen, határozottan egy életforma, a citerás életforma.
1: Mikor és hogyan pihen Horváth Bence?
0: Hát, ez jó kérdés. Hát nálam a citerázás is egy pihenés, szóval elég sokat szoktam pihenni mondjuk, ha azt nézzük, van, hogy napi jó pár órát is, úgyhogy ez egy ilyen aktív pihenés, úgyhogy, de nagyon szeretem ezt az ilyenfajta pihenést.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.

0: apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban. Kérdessen
0: ön is. Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Eladó egy Audi Q5 S-Line 30 TDI típusú személyautó, erős és megbízható. 3.0-as V6-os dízelmotor automata S-tronic váltóval. 2010-es évjáratú, 2027-ig van bejegyezve. Irányár 8000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es számon lehet. 062 92 84 531 a hívható telefonszám. Kiadó egy második emeleti 30 négyzetméteres garzonlakás Szabadkán az autóbusz pályaudvarral szemben, teljesen berendezett és felszerelt, saját parkolóhely és terasz is jár hozzá. Érdeklődni a 064 973 86 87-es telefonszámon. 064 973 86 87. Eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2 CRD típusú személyautó, 2010-es évjáratú, megbízható családi utcai terepjáró, takarékos dízelmotorral. A regisztrációja 2027 áprilisáig érvényes. Irányár 6000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es telefonszámon lehet. 062 92 84 531. A Szabadkai Magyar Rádióban apró hirdetéseket hallottak, melyet elolvashatnak a Pannon RTV honlapján is, a www.pannonrtv.com-on.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 00:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 21:30-tól és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-től.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Mozaik.
1: Részletről.
2: Részletről.
1: Részletre.
2: Részletre.
1: A 107,1 MHz-en.
3: A Mozaik folytatásában, így az utolsó fél órában egy holnapi eseményre invitáljuk a hallgatókat, nem is messzire, Csókára, ahol az XU Band koncertezik majd. Kobrell Éva, a Csókai Művelődési Oktatási Központ igazgatója vonal túloldalán. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm a Szabadkai Magyar Rádió kedves hallgatóit, valamint Bózár Zsuzsannát, a Csóka Művelődési és Oktatási Központ és a magam nevében.
3: Köszönöm szépen!
4: Igen. Hát szeretettel hívjuk és várjuk a hallgatókat Csókára, ahol az elkövetkező napokban gazdag és sokszínű programmal ünnepeljük Csóka Község napját, amelyet minden évben Szent Anna napjához, azaz július 26-ához kötődően tartunk meg. És pedig a rendezvény sorozat holnap, azaz július 24-én, pénteken kezdődik. Reggel, 9 órakor, megemlékezéssel és koszorúzással tisztelgünk elődeink emléke előtt a katolikus temetőben. 10:30-kor nyílik meg a Művelődési Ház előcsarnokában a Paletta Képzőművészeti Egyesület retrospektív kiállítása, valamint a Móra Ferenc Magyar Művelődési Egyesület 100-szor szép kézi munkacsoportjának a kiállítása. Az alkotások méltó módon mutatják be községünk gazdag művészeti és kézműves hagyományait. 11 órától holnap kerül sor Csóka Község képviselő testületének ünnepi díszülésére, amelyet szerény kis kulturális műsor tesz még ünnepélyesebbé. És az esti órákban sem maradunk program nélkül, így ahogy Zsuzsanna is említette, 21 órától a nyári színpadon a szabadkai XU Band ad koncertet. A jó hangulat garantált, a belépés pedig díjtalan. Tehát július 26-án folytatjuk az ünnepségsorozatot vasárnap, amikor Szent Anna napján az egyházi programoké lesz a főszerep, délelőtt pravoszláv liturgiára, délután vecsernyére, este pedig ünnepi szentmisére várják a híveket a csókai templomokban. Azonban a rendezvény sorozat ezzel nem ér véget, ugyanis július 28-án, kedden, este 21 órától a Magyar Nemzeti Tanács támogatásának köszönhetően Csókára érkezik a Vajdasági Tanya Színház, amely ezúttal a Csongor és Tünde című előadását mutatja be. Az előadás helyszíne a Csókai Labdarúgó Klub sportpályája melletti kézilabdapálya lesz. Ezúton is szeretettel hívunk mindenkit rendezvényeinkre. Bízunk benne, hogy közösen ünnepelhetjük Csóka Község napját, találkozhatunk régi ismerősökkel, és együtt élvezhetjük a kulturális, zenei és közösségi programokat. Találkozzunk Csókán, jöjjenek el családjukkal, barátaikkal, ünnepeljünk együtt. Szeretettel várjuk Önöket.
3: Hát nagyon szépen köszönjük az invitálást, én így a hallgatók nevében is, mert valóban nagyon szép és színes, gyönyörű ünnepi programokkal kedveskednek és várják az érdeklődőket, az átutazókat, az ott lakókat, az elszármazottakat. Úgyhogy igen, szerintem ez a több napos program közül biztosan, hogy talál mindenki kedvére valót, illetve be tudja illeszteni a naptárába, hogy valamelyik programot kiválaszza, és hogy ellátogasson erre a szép kis településre. Én nagyon szépen köszönöm az információkat, igen, és jó ünneplést kívánok Önöknek!
4: Nagyon szépen köszönjük, és mindenkit szeretettel várunk. Minden jót!

0: Mozaik.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Pszt. Érdemes fülelni.
2: A mai műsor végéhez közelítünk, de még mielőtt elköszönnék, elmondanám, hogy a 14 órai híreket követően a Beszéljünk róla műsor részben az innovatív rákgyógyításról lesz szó. Azután 18 órától aranyalbummal jelentkezünk, 20 órától pedig Kis János Manó a rádiódiszkóban várja a hallgatókat, természetesen már is írhatnak neki, bombázhatják zenei kéréseikkel, és ne feledjék, augusztus 6-án pedig élőben is találkozhatnak Manóval és a rádiódiszkóval Palicson a Vigadó teraszánál. Én a folytatásban és a folytatáshoz is kívánok további jó vételt és kellemes rádiózást. Reggel 8-tól idáig önökkel volt a szerkesztő műsorvezető Búzár Zsuzsanna.

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
3: Reklámot hallottak.

0: 14 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
2: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Lajko Anett. A szerbiai vasutak készen áll arra, hogy a Belgrád-Budapest szakaszon is meginduljon a forgalom. A tervek szerint erre két hónapon belül kerül sor, nyilatkozta Tanyungnak Ljubiša Pejčić. A szerb állami vasúttársaság megbízott igazgatója elmondta, izgatottan várják az új vonal megnyitását. Hozzátette, a szerbiai szakaszon minden készen áll erre, mint amilyenek az új vonatok, amelyek Szabadkáig már közlekednek. A Belgrád-Budapest szakasz megnyitásától utasszám növekedést is várnak, fogalmazott Pejčić. 37,2 millió dinárt biztosította a zentai Stevan Sremac általános iskola tetőszerkezetének javítására és felújítására a tartományi kormány. Az oktatási intézmény tetőszerkezete a múlt héten a várost sújtó vihar következtében rongálódott meg. A döntést azt követően hozták meg, hogy a heves esőzések és az orkánerejű szél jelentős károkat okoztak, ezért sürgősen biztosítani kellett a helyreállításhoz szükséges forrásokat. A vezetékes ivóvíz hálózatban kialakult meghibásodás miatt meghatározatlan ideig szünetel a betegellátása a Szabadkai Sándor városrészben található 8-as számú egészségházban. Az illetékesek közleménye szerint a pácienseket a hiba elhárításáig a harcosok sorakozója egészségházban fogadják. A probléma elhárítását megkezdték, a munkálatok befejeztének időpontját azonban egyelőre nem tudják megmondani a szakemberek. Amint a vízellátás helyreáll, a 8-as számú egészségház ismét fogadja majd a polgárokat, áll a közleményben. A hosszantartó szárazság és a magas hőmérséklet miatt jelentősen csökkent a folyók vízszintje Szerbiában, ami megnehezíti a hajózást és csökkenti a hajók teherbírását. A hatóságok szerint a hajóforgalmat egyelőre nem kell leállítani, de a hajózást a megváltozott körülményekhez igazítják. A legkritikusabb szakaszok a Duna újvidéki Bezdáni, Apatini és Gombosi térségében találhatók. A bárkák kisebb rakománnyal közlekednek, hogy biztonságosan áthaladhassanak a sekélyebb részeken. A szakemberek arra is figyelmeztetik a lakosságot, hogy a visszahúzódó víz miatt kialakult zátonyokat ne keressék fel, mert azok veszélyesek lehetnek. Az alacsony vízállás emellett az öntözést és a folyók élővilágát is kedvezőtlenül érinti.
0: Időjárás.
2: Szabadkán és környékén 26 fokot mérnek, a nap folytatásában a rövidebb, hosszabb napos időszakok mellett többfelé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és több helyen kialakulhat eső, zápor, zivatar.
3: Friss hírek minden órában.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
4: 107,1 MHz.

0: ajánló következik.
1: Mi interjúk,
0: a vajdasági magyarságot érintő témák,
1: előremutató, elgondolkodtató, tájékoztató beszélgetések.
0: Mérleg.
1: Péntekenként a 14 órai hírek után a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ajánlót hallottak.

0: beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.
1: Szerbiában a daganatos betegségek a második leggyakoribb haláloknak számítanak. Évente hozzávetőleg 40 ezer új esetet diagnosztizálnak, és a halálozási arány az egyik legmagasabb Európában. A magas megbetegedési és elhalálozási arány hátterében főként a késői diagnosztika, az elterjedt kockázati tényezők, például a dohányzás és az elhízás, valamint a szűrések alacsony látogatottsága állnak. A szerbiai onkológiai intézetek ugyanakkor folyamatosan fejlesztik a prevenciós programokat és az ellátást, legutóbb például innovatív gyógyszerekkel és mRNA-s terápiákkal bővítve a kezelési lehetőségeket. A rákgyógyítás legújabb módszerei ugyanígy az immunterápiára, a célzott molekuláris kezelésekre és a precíziós radiológiára épülnek, amelyek a hagyományos kemoterápiával szemben közvetlenül a daganatos sejteket semmisítik meg, kímélve az egészséges szöveteket. A szabadkai dr. Sebestyén István belgyógyász és reumatológus nyugalmazott orvosként kezdte el tanulmányozni az innovatív rákgyógyítás lehetőségeit. A könyvet, amelyet ezzel kapcsolatban írt, már ismertette a szakmabeliekkel és pozitív visszhangra talált. Dr. Sebestyén Istvánnal az általa javasolt rákgyógyítási módszerekről Szabó Hangya Teréz beszélgetett.
2: Mai műsorunkban egy olyan egészségügyi problémáról és kérdésről beszélgetünk a megfelelő szakemberrel, Dr. Sebestyén István belgyógyászal, reumatológussal, amely mindenkit foglalkoztat, mert a környezetünkben nagyon sok ember megbetegszik, ez pedig a daganatos betegség. Dr. Sebestyén nem elégedett az eddigi eredményekkel, ugye mondhatom így.
3: Igen.
2: Éppen ezért, annak ellenére, hogy a világsajtó azt írja, hogy a legmodernebb módszerek az immunterápia, a célzott molekuláris kezelés, a precíziós radiológia, ez mind nem elegendő, illetve nem elérhető. Ezért fogott neki egy olyan tudományos felmérésnek és megoldásnak a leírásához, rögzítéséhez, amely talán segíthet ebben a nehéz kérdésben, mert hogy ugye tudjuk, hogy sajnos a daganatos betegek nagyobbik része, mondható mindenféle statisztikai felmérés nélkül, sajnos meghal.
3: Igen. Ez körülbelül azt jelenti, hogy Szabadkán évente 300 beteg, Szerbiában 21 ezer, ez a 2023-as Batut statisztika alapján, illetve az évi szint az körülbelül 10 millió. Ez az úgynevezett halálozási arány. Ennek körülbelül a duplája a minden évben az új betegek száma. Ez egy őrült nagy probléma, és az utóbbi 30 év kivizsgálása sajnos nem hozott sikert. Azt, amit beharangoztak, új biológiai, immunológiai kezelés, az se az egyszerű ember számára nem hoz eredményt, vagy sikert. Azt, amit beharangoztak, új biológiai, immunológiai

0: autoimmun gyulladások, főleg a máj, vese, mellharca.
1: Doktor úrnak nem ez a szakorvosi képzettsége, nem erre vonatkozik, mégis ezzel a kérdéssel. Igen, komolyan, tudományos szinten foglalkozik. Ezek a számadatok készítették arra, hogy komolyabban foglalkozzon a kérdéssel?
0: Hát a környezetben sok közeli rokonom meghalt. Kollégám, akivel 30 éve együtt ügyeltem a kórházban, az is. Én orvos vagyok, és a tényeken alapuló orvostudomány híve, úgyhogy semmi közöm az alternatív gyógyászathoz, nem vagyok annak a híve, se a propagálója. Egész másképp álltam hozzá az utóbbi 10 évbe. Fölvásároltam 50 rákellenes könyvet 3 nyelven, szerbből, magyarul és angolul, és azokat elemeztem, jegyzeteltem a kirívó eseteket és az általános szabályokat. Ezek alapján írtam meg egy tudományos munkát könyv formájában, amelyik le van védve magyarul, szerbül, angolul, illetve a kezelési módszerem, amit én javasolok, a 8 pillére, az is mind.
1: Viszont a kutatás az egy dolog, és doktor úr körültekintően sok mindenre rávilágít, egy teljesen új módszer leírja, hogy a véleménye ellenkezik a hivatalos orvoslással, de mégse alternatív orvoslás.
0: Igen.
1: Akkor min alapszik ez az ön módszere, illetve elképzelése?
0: Ezeken a könyveken alapul ez az én módszerem. Láttam egy összefüggést a könyvek között, egy igazságot, egy biztonságot. Ez egy 8 pilléren álló híd, vagy egy 8 lábon álló asztal. Ez egy stabil dolog, és mind a 8-at párhuzamosan kell alkalmazni, mert a rák betegsége egy nagyon komoly ellenfél, és nem véletlen, hogy utóbbi 30 évben nem sikerült kulcsot találni erre. Különbséget kell tenni mindjárt a rák stádiuma között. Az első két stádium, amikor a betegség még lokális, ennek a kivizsgálását és a kezelését én az onkológiai kollégákra bízom. Ez az én módszerem az előre haladott, azaz harmadik, negyedik stádiumú betegeknek szól, ami azt jelenti, hogy a rák már a nyirok erekben, nyirok csomókba, illetve a vérben megtalálható. Az első oszlop az a tímusz, a csecsemő mirigy hormonja. A hormonokra jellemző, hogy a vérben vannak, és az egész szervezetben hatnak. Ez a mirigy csecsemőkorban van az emberben, arra szolgál, hogy a különféle sejteket és immunsejteket stimulálja és éretté tegye. Ilyen a T-sejt, a természetes ölősejt, a NK-sejt, illetve a nagy makrofágok közül a dendrit sejtek, amelyek akkorák, hogy képesek egy egész rácsejtét lenyelni és megemészteni. Ez nem mostani gyógyszer, ez egy 50 éves gyógyszer. Annak idején vérmérgezéskor sokkos állapotba alkalmaztuk, akkor még nem volt gyógyszer formájában, hanem a borjú száraz extraktját használtuk injekció formájában. Ma van vagy orosz gyógyszer, timopoetina hormon neve, vagy timolux alfa az angol szászoknál, ez egy másik hormon a csecsemő mirigynek. Na most ez a hormon, ez nem direkt a ráksejtekre hat, hanem egy újabb generáció, vagy legújabb generáció immunomodulátor, ami a védelmi rendszerünket összhangba hozza, a sejtes elemeket a vérben lévő olvadékony antitestekkel, hogy egyszerűen így fejezzem ki. Van neki gyors hatása, közepes hatása, lassú hatása, egyszerűen bőr alá kell adni úgy, mint az inzulin, 10 napig egymás után 1 millilitert, amennyi az ampula, és utána csinálni 2-3 hét szünetet, körülbelül 6

0: hónap kezelésre 40-50 ampula szükséges. Nincs semmi mellékhatás, nagyon jó a többi pillérekkel együtt keverve, jobb hatást fog előidézni a betegeknél, mint a parallel citoszatikus kezelést, amit a konzervatív onkológia adna.
1: De ez az egy kezelés nem elegendő, kombinálni kell a másik héttel, ugye?
0: Igen, a rák a sok erősebb, mint gondolnánk, képes megváltozni, beburkolózni, pajzsot csinálni maga körül. Ez az oka arra, hogy a mai modern onkológiai kezelés nem hatékony, különösen az előre haladott stádiumban. A másik pillér az a méhcsípés. A méhcsípés olyan nevetségesnek tűnik, de valójában nem az. Egyértelműen a méhészek tovább élnek, és nem betegszenek meg rákos megbetegedésben. A méhmérget apitoxinnak hívjuk, hogy ebben van valami, az amerikaiak már kísérleteznek vele. A méhméregnek a fő mérge, ami az a méhméreg mennyiségének a felét teszik ki, az a melitin, és az amerikaiak már szintetikusan leállították. Meglepő módon a melitin nincs olyan jó hatásoka, mint az egész méhméregnek. Kérdés az, hogy miért nem használjuk. Azért, mert a gyógyszeripar nem lát benne nagy gazdasági lehetőséget, másik, hogy kicsit a méhcsípés fájdalmas, harmadik, azt mondják, hogy nem szelektív, ez nem igaz, azért, mert ők 500 méhcsípésről beszélnek naponta, én pedig javasolok minden másnap egy csípést, hetente 3-4 csípés csak.
1: És az allergia?
0: Az allergia az egy fontos és lényeges dolog, de fönnáll a kérdés, hogy mikor mélegre rakjuk, hogy mit veszítünk egy harmadik, negyedik stádiumú betegnél, akkor az allergiát, mint riziket józanul el kell fogadni, kell, hogy legyen antiallergiás doboz mellettünk, vagy az egészségügyi intézetbe kell adni a méhcsípést. A kis allergia az nem probléma, a közepes allergiát lehet deszenzibilizálni, mint az inzulin. A veszélyes allergia, amit anafilaxiának nevezünk, ami eszméletvesztéssel is fulladással jár, na azokat ki kell zárni. Azt akartam még mondani a méhcsípéssel kapcsolatban, hogy 8 bizonyított rákölő hatása van, ezt az irodalomban mindenfelé meg lehet találni, egyértelműen körülbelül olyan erős, mint 2 citosztatikum összevetve, abszolút szelektív, hogy a rákos sejtet 100-szor hamarabb támadja meg, mint az egészséges sejtet.
1: A harmadik pillér, ami igen bizarr.
0: Igen, a bizarr mindenki ezért azt mondja, hogy az én kezelési módszerem limonádé, ez nem igaz, ez egy komoly kezelés, ez egy komoly új lehetőség a betegek számára, hogy van választásuk, hogy esetleg mit fogadnak el. A vizeletnek beteg saját vizeletéről van szó persze, 24 órát gyűjti a vizeletet, Navarro módszerrel ennek az üledékét megfelelő módon kell kezelni, acetonnal, alkohollal, fizidelbe rakni, utána leszűrni erős kávé-papír szűrővel, és itt valójában fönnmarad egy 5 mg-os por. Na most ezt a port, nekem más lehetőségem nem volt, lehet egyszerűen bedörzsölni a sérült bőrbe, mert ez a száraz por tartalmazza az aktuális tumor jellegzetességét annak az illető egyének. Ez azt jelenti, hogy ez a személyre szabott kezelés. Ezt be lehet dörzsölni vagy a bőrbe, vagy egy kanálmézzel megenni, és a tumor jellegzetességeit bemutatni a bél mikrobáknak, a mikrobiomának, vagy pedig klisztír formájába beöntést végezni kamilla teával, berakni ezt a port, ilyenkor a végbél véredényei, illetve a májunk megismerkedik a saját tumor tulajdonságával. Az, ami most van kezelési megoldásként a terápiás vakcina, ez is valójában kioperált tumor anyagát ellenzi, és arra keres olyan immunológiai megoldást, ami jó. Ugyanezt egyszerűen megoldjuk a vizelet gyűjtésével. Ezzel serkentjük a saját immunrendszerünket, hogy meg tudja különböztetni a rákot a saját egészséges sejtünktől. Azért, mert a rák a saját sejtünkből indult ki, és 90%-a a tulajdonságai hasonlóak, és a jellegzetessége is. Kihangsúlyoznám a negyedik pillért, a magas lázat. A magas láznak ugyanolyan fontos szerepe van, a történelemben ismert volt, hogy rákos betegek, akik útközben kaptak komoly tüdőgyulladást, vagy tifuszt, vagy volt olyan gennyesedésük, ahol a bőrből a genny folyt deciliter számra, ezek a betegeknek a nagy része, ahogy kigyógyult, ha kigyógyult a gennyesedésből, egyúttal kigyógyult a tumorból is. Na most ezt kihasználva alkalmazzák a hipertermiát, azt jelenti, hogy előidéznek 40 fokos lázat, minél tovább tart, annál sikeresebb. Én a Schulz módszerét javasolom, ami nem kis dolog, és segítség kell, hogy az ember végre vigye. Annak idején egy sebész a 19. század végén, Kulinak hívták, vakcinát alkalmazott, ami pneumokok baktérium volt benne, és a bőrbe adva komoly gennyesedést idézett elő. A hipertermiának nagy jelentősége van. Szétbontja a ráknak a burkát. Kettő, a ráksejtek érzékenyebbek a magas hőmérsékleten, mint az egészséges sejtek, és maguktól szétesnek, elpusztulnak. Egyetlen egy módszer sincs olyan, mint a magas láz, amelyik elősegíti a makrofágoknak az aktivitását. A rák sejtre jellemző, hogy valami nagaláz enzimt termel, amelyikkel blokkolja a makrofágokat. Nagyon fontos a rákbetegeknek, hogy legyen lázuk.
1: És utána, hogy tartsák magukat a diétához?
0: A más, ez az első négy, ez a négy fontos, és le van a könyvbe írva, hogy esetleg valami allergia, vagy valami másoknál fogva a beszerzés hiánya miatt, mik az alternatívák. A másik négy módszer szintén nagyon fontos, de azért gyöngébbek. Az egyik a diéta, a másik módszer a detoxikáció, a méregtelenítés, a harmadik a pszichológusnak a mindennapos kezelése, mert jó pszichével sok minden elérhető, és a negyedik, hogy kihasználjuk a mesterséges intelligenciát, beírjuk a rák fajtáját, a rák sejtek malignitási indexét, és a kompjúter vagy a mesterséges intelligencia kidob két off-level gyógyszert és két növényi kivonatot. Ezt mind kell szedni.
1: Meglehetősen sok feladatot ad egy betegnek, doktor úr, módszere. Ettől eltekintve, mi bizonyítja azt az elméleten túl, hogy valóban sikerhez vezethet, vagyis a betegség leggyőzéséhez vezethet egy ilyen módszer?
0: Valójában az egyik fő célom az, hogy az új meglátásom, az új módszeremet teszteljék. Annyi beteg van, könnyű lenne tesztelni. Kérdés az, hogy a mai konzervatív egészségügy, illetve a gyógyszeripar segíte, vagy pedig ezt hátráltatja. Külön minden módszerre van bizonyíték. Úgyhogy azok külön le vannak írva, így keverve sehol sincs leírva. Ez az újdonság.
1: Azt állapította meg a kutatásai során, hogy ezek a külön-külön módszerek, ha egy csoportba kerülnek, akkor segítik egymást.
0: Igen, egyértelműen ezt úgy hívják, hogy szinergizmus, egymás hatását fokozzák, és az ember 8 kezelést, ide kell egy ember segítsége. Egyedül a beteg ezt nem képes elvégezni. Én leírtam a könyvbe, hogy kinek nem indokolt a kezelés. Nem indokolt első és második stádiumban, nem indokolt limfomáknál, leukémiáknál, nem indokolt gyerektumoroknál, és nem indokolt agonális betegeknél, akiknek körülbelül csak 3 hónapuk van az életükből.
1: Az orvostanban gyakran emlegetik azt, hogy a megelőzés a legfontosabb. Ez lehetséges-e?
0: Na most a röviden, persze, hogy lehetséges, le van írva külön fejezetbe, hogy úgy kell élni, mint a nagytatáink. Itt teli vagyunk, a méreggel teli vagyunk. Mindent, amit eszünk, iszunk, belélegzünk, az mérgező. A klórozott víz az is egyértelműen kancerogén is mérgező. Erre bizonyítom azt, hogy rakjunk be akváriumokat, halakat az ivóvízbe, nézzük meg, hogy mi fog velük történni következő nap. Még valami a megelőzések kapcsolatban, nekem jönnek az asszociációim, nagyon szépen le van írva az interneten, Blue Zone-nak hívják, 5 hely a világon, ahol 100 évesek élnek, nincsen cukorbetegségük is, nincsen rákos elváltozásuk, és itt a tudósok analizálták 9 tulajdonságot, hogy mi jellemző rá.
1: Olyan helyre kell költözni, és még csak annyit, mit szólt a szakma mindehhez, amit itt összefoglalt?
0: Szakmai jelen pillanatban nem foglalt állást, az az igazság. Én tartottam előadást a kórházban, körülbelül 40-en voltak, én szétosztogattam a könyvet. Minden szabadkainak interneten elbírom küldeni a könyvet. Én nem akarok ezért meggazdagodni, se híressé válni. A könyv annyi apró, fontos dolgot tartalmaz más könyvekből, hogy lehet, hogy a rákutatók újabb ötleteket kapnak is, kifejlesztenek még jobb módszert. Az én módszeremet lehet fejleszteni, modern immunológiai módszereket alkalmaznak a sejtek stimulálásával, illetve a vakcinát készíthetnek belőle.
1: És akkor megoldódik a kérdés.
0: Itt leírtam a teóriákat. Az egyetlen elfogadott teória, hogy az elváltozás a sejtmagban mutációval történik, ez pedig egyértelműen bizonyított, hogy nem igaz. De ez az egyetlen elfogadott teória, többit mind elvetik.
1: Akkor mi a megoldás?
0: Hát a megoldás az, hogy a rákutatóknak nyíltaknak kell lenni. Én attól félek, hogy nehogy úgy járjak, mint Samuel Weiss, hogy a halálom után 50 éve azt fogják mondani, hogy az Istvánnak igaza volt. A Schopenhauernak volt egy nagyon jó megállapítása, hogy minden igazságnak 3 fázisa van. Először kinevetik, utána kigúnyolják és sértegetik, és végül elfogadják, mint egy normális dolog.
2: Beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.

0: Reklám következik. A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
1: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
0: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
1: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
1: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069-123-35-15. solarhero.do.rs 069-123-35-15.
3: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stkable.tv.
1: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
3: Reklámot hallottak.

0: A vajdasági magyarságot érintő témák:
1: környezetvédelem,
2: kultúra,
3: egészséges életmód,
2: közélet,
4: sport.
0: A 107,1 MHz-en
1: a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: Ajánló következik.
1: Puff!
2: Haver, figyelj!
0: Csütörtök esténként 20 és 22 óra között.
1: Hey, de széles jó kedvem van!
0: Rádió Diszkó.
3: A műsoretető
0: Kis János.
4: Rádió Diszkó a Szabadkai Magyar Rádióban.
5: Na, van valakinek valami jó nóta ötlete?
0: Itt újra felcsendülnek az örökzöld diszkos lágerek.
6: Bollare, Aiko Aiko, Alaballa, Hány gazdag lenni.
7: Ez kell ennek az országnak.
6: Icipici csiribiri sárga színe, kis bikini, takataka, takataka, meg ilyesmi, takataka.
0: Rádió Diszkó.
4: Ajánlót hallottak.

Az ott meg néz, de azért nem vagyok.

0: Reklám következik.
1: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
2: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán!
3: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkán. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024-4-150-150. 024-4-150-150.
4: Reklámot hallottak.
5: Régi zenék, új információk.
6: Fedezze fel a kettőt együtt.
5: A 107,1-en.
6: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
2: 15 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek.
8: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Ajkó Anett. A szerbiai vasúta készen áll arra, hogy a Belgrád-Budapest szakaszon is meginduljon a forgalom. A tervek szerint erre két hónapon belül kerül sor, nyilatkozta Tanyugnak Ljubisa Pejicsics. A szerb állami vasúttársaság megbízott igazgatója elmondta, izgatottan várják az új vonal megnyitását. Hozzátette, a szerbiai szakaszon minden készen áll erre, mint amilyenek az új vonatok, amelyek Szabadkáig már közlekednek. A Belgrád-Budapest szakasz megnyitásától utasszámnövekedést is várnak, fogalmazott Pejicsics. Ma Belgrádban találkozott Alekszandar Vučić szerb elnök és Andrej Babiš cseh miniszterelnök. A hivatalos látogatás részeként a két politikus megnyitotta a Szerbia-Csehország üzleti párbeszéd és új lehetőségek a gazdasági együttműködésben című gazdasági fórumot, ahol szerb és cseh vállalkozók vesznek részt. A rendezvény célja az üzleti kapcsolatok erősítése és az új beruházási lehetőségek feltérképezése. Csehország Szerbia egyik legfontosabb kereskedelmi partnere. Tavaly a két ország áruforgalma meghaladta 2,4 milliárd eurót, miközben Szerbia több mint 300 millió eurós kereskedelmi többletet ért el. A cseh befektetések értéke 2010 óta meghaladja 640 millió eurót. 37,2 millió dinárt biztosította a zentai Stevan Sremac általános iskola tetőszerkezetének javítására és felújítására a tartományi kormány. Az oktatási intézmény tetőszerkezete a múlt héten a várost sújtó vihar következtében rongálódott meg. A döntést azt követően hozták meg, hogy a heves esőzések és az orkán erejű szél jelentős károkat okoztak, ezért sürgősen biztosítani kellett a helyreállításhoz szükséges forrásokat. A vezetékes ivóvízhálózatban kialakult meghibásodás miatt meghatározatlan ideig szünetel a betegellátás a szabadkai Sándor város részben található 8-as számú egészségházban. Az illetékesek közleménye szerint a pácienseket a hiba elhárításáig a harcosok sorakozója egészségházban fogadják. A probléma elhárítását megkezdték, a munkálatok befejeztének időpontját azonban egyelőre nem tudják megmondani a szakemberek. Amint a vízellátás helyre áll, a 8-as számú egészségház ismét fogadja majd a polgárokat, áll a közleményben.
0: időjárás.
8: Szabadkán és környékén 26 fokot mérnek, a nap folytatásában főként borult időre számíthatunk. Csapadék, zápor, zivatar formájában bármikor kialakulhat a térségben.
9: Egy óra múlva is
6: csak a legfrissebbek.
2: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Emlékszik még a Trabantra?
1: Kedveli a Neoton slágereit?
2: A Szabadkai Magyar Rádióval újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
1: Mert a magyar retró slágerek nem szólnak.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.

0: slágerei,
1: legendás előadó,
0: emlékezetes dalai a múlt ködéből.
2: Most pedig szóljanak a 60-as évek zenéi.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban. Hirdessen
0: ön is. Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Eladó egy Audi Q5 S-Line 30 TDI típusú személyautó, erős és megbízható. 3.0-as V6-os dízelmotor automata S-Tronic váltóval. 2010-es évjáratú, 2027-ig van bejegyezve. Irányár 8000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es számon lehet. 062 92 84 531 a hívható telefonszám. Kiadó egy második emeleti 30 négyzetméteres garzonlakás Szabadkán az autóbusz pályaudvarral szemben, teljesen berendezett és felszerelt, saját parkolóhely és terasz is jár hozzá. Érdeklődni a 064 973 86 87-es telefonszámon. 064 973 86 87. Eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2 CRD típusú személyautó, 2010-es évjáratú, megbízható, családi utcai terepjáró, takarékos dízelmotorral. A regisztrációja 2027 áprilisáig érvényes. Irányár 6000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es telefonszámon lehet. 062 92 84 531. A Szabadkai Magyar Rádióban apró hirdetéseket hallottak, melyet elolvashatnak a Pannon RTV honlapján is, a www.pannonrtv.com-on.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 1:30-től és 4:00-tól.
1: Hétvégén 9:30-től és 12:30-től, valamint délután 3:30-tól és 5:30-től.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: Amiről szól, amiről Vajdaság beszél.
1: Információk, amikre támaszkodhat.
2: A 107,1-en.
3: 16 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
3: Híradó.
5: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Ajko Anett a híradó témáiból. Felújítják a zentai Sztefán Szrejmác általános iskola tetőszerkezetét. Ismét tüntettek az elektromos kétkerekű járművek tulajdonosai Szabadkán, és lezárult a 33. Európai Filmek Palicsi Fesztiválja. Jönnek a részletek. A tartományi regionális fejlesztési régióközi együttműködési és helyi önkormányzati titkárság legújabb elbírálása alapján több vajdasági község és város kap támogatást a különböző fejlesztési projektjeik műszaki tervezési dokumentációjának elkészítéséhez, tájékoztat Facebook bejegyzésében Juhász Bálint. A tartományi képviselőház elnöke szerint a tervek elkészítése az első és legfontosabb lépés a megvalósulás útján. Juhász Bálint úgy fogalmaz, hogy a vajdasági magyar szövetség tartományi szerepvállalásának köszönhetően elkezdődhet a zentai művelődési ház átalakításának megtervezése, Topolya község múzeumának felújítási terveinek előkészítése, valamint a Csantavér-Orom közötti útszakasz kiépítésének a tervezése. A fejlesztések célja a helyi életminőség javítása és a közszolgáltatások modernizálása. 37,2 millió dinár biztosította zentai Sztefán Szrejmác általános iskola tetőszerkezetének javítására és felújítására a tartományi kormány. Az oktatási intézmény tetőszerkezete a múlt héten a várost sújtó vihar következtében rongálódott meg. A döntést azt követően hozták meg, hogy a heves esőzések és az orkán erejű szél jelentős károkat okoztak, ezért sürgősen biztosítani kellett a helyreállításhoz szükséges forrásokat. Ismét tüntettek az elektromos kétkerekű járművek tulajdonosai Szabadkán, az eredetileg tervezett útlezárástól azonban végül elálltak, ugyanis a demonstráló képviselőivel a város polgármestere és a rendőrkapitányság vezetője is egyeztetett. A tiltakozók szerint sokan olyan járművet vásároltak, amelyet korábban elektromos kerékpárként forgalmaztak. Az időközben módosított előírások alapján azonban már segédmotoros kerékpárként kellene nyilvántartásba venni ezeket. A tiltakozók most úgy döntöttek, időt adnak az illetékes állami szerveknek, hogy megoldást találjanak a problémájukra. Dóru Alen riportja.
6: Szerdán kora este is a Városháza előtt gyülekeztek az elektromos kerékpárok tulajdonosai. Az új jogszabályok ellen tüntetők ezt követően a Pátria Hotelnél lévő útkereszteződést zárták volna le, de ettől az ötlettől végül elálltak. A demonstrálók képviselője Alekszandr Zafirovics kiemelte, a városi vezetőkkel folytatott megbeszélésen ismertették problémáikat, és megállapodtak abban, hogy az illetékes minisztériumoknak és más állami intézményeknek lehetőséget adnak a helyzet rendezésére. Ma olyan választ kaptunk a polgármestertől és a szabadkai rendőrkapitányság parancsnokától, hogy az illetékes szervek választ adnak Belgrádból. Volt egy találkozunk a Városházán, és hétfőn kapunk majd pontos választ a törvénnyel kapcsolatban, amely azokra az elektromos kerékpárokra vonatkozik, amelyeket a korábbi jogszabályok mellett vásároltunk, most pedig segédmotoros kerékpárokként vannak kezelve. A tiltakozók a törvénymódosítás miatt jelenleg nem tudják szabályosan forgalomba helyezni járműveiket. Hajdú Barbara.
7: Szerintem nincs semmi szükség erre az egészre, hanem lehet mindezek a kisgyerekek miatt hozták be ezeket a törvényeket. Szerintem úgy kellene, hogy a 18 plusz alattiak ne hajtsák, vagy max kacigálva, de így, hogy az időseknek megnehezítik a dolgukat, mert azok nap mint nap mentek ugyanebbe, és az elektromosan meg minden azt így nehezítik a dolgukat, és most nem tudnak lehet, hogy menni.
6: A tüntetésen elhangzott, hogy amennyiben hétfőig nem születik megoldás, akkor a tiltakozó akciók folytatódhatnak.
5: Továbbra is alacsony a Duna vízállása. A folyó apadása nem csak a turizmust és a látványt érinti, hanem komoly hatással van a természetre és a hajózásra is. Az illetékesek arra figyelmeztetnek, hogy amennyiben a közeljövőben nem érkezik jelentősebb csapadék, teljesen át kell alakítani a folyami közlekedést a Dunán. Bezdánnál mínusz 96 cm, Újvidéknél pedig mínusz 30 cm mértek csütörtök kora délután. Balázs Zita összeállítása.
8: Az átlagosnál jóval alacsonyabb vízállás fogadja a Duna mentén élőket Bezdánnál. A tartós meleg és a kevés csapadék miatt a folyó szintje az elmúlt időszakban folyamatosan csökkent. A visszahúzódó víz miatt egyre nagyobb partszakaszok kerültek a felszínre, a sekélyebb részeken pedig homokpadok is megjelentek. Árpád Varga. Nagyon alacsony a vízállás. Amennyire emlékszem, korábban is volt már ilyen alacsony a vízszint, de úgy tűnik, hogy valami megváltozott a folyó medrében, mert olyan homokpadok jelentek meg, amelyre nem emlékszem, pedig már 65 éves vagyok. Ön gyakran jár a Dunára? Igen, gyakran megyek a Dunához. Van egy hétvégi házam a Zöld-szigeten, és rendszeresen kijárok a Dunához a Zöld-szigetre. Gyakorlatilag állandóan a Dunánál vagyok. Nem csak a vízszint változott meg látványosan. A helyiek szerint a Duna környezete is egyre rosszabb állapotban van. A visszahúzódó víz nyomán iszapos, növényzettel benőtt partszakaszok maradtak, sok helyen kellemetlen szag is érezhető. A helyiek úgy fogalmaznak, hogy a folyó elvesztette korábbi hangulatát, és ma már kevésbé vonzó kikapcsolódási hely, mint korábban. Az alacsony vízállás mellett ugyanis a vélhetően sertéspestisben elhullott vaddisznótetemek is kellemetlen szagot árasztanak. Dragan Petrovics. Ez katasztrófa. Ez olyan dolog, amit az ember nem felejt el. A kagylók elpusztulnak a Dunában és a Tiszában. A fűben nőtt mindent. Érezni, hogy a víz 100 méterről is kellemetlen szagú. Rossz, nagyon rossz. Az állatok sem tudják, merre menjenek. A járvány mindenhova befészkelte magát. Egyetlen vaddisznó sincs, mind visszahúzódtak. Ez azt jelenti, hogy a természet teljesen veszélyeztetett. Mi sem tudunk kimenni a hétvégi házunkba, mert vannak saját sertéseink. Az alacsony vízállás a hajózást is nehezíti a Dunán. Újvidéknél ugyan az elmúlt napokban kisebb emelkedés mértek, de a folyó szintje még mindig jelentősen elmarad az átlagostól. A sekélyebb szakaszon a hajók csak csökkentett rakománnyal közlekedhetnek, ami lassítja a folyami szállítást. A vízhiány nem csak a hajózást, hanem az öntözést és a folyami ökoszisztémát is érinti. A szakemberek szerint egyelőre nincs szükség a hajózás leállítására, de a korlátozás sok fent maradhatnak, amennyiben tovább tart az aszályos időszak.
5: Az idei nyár meglehetősen rendhagyó időjárást hozott. A hőség hullámokat néhány naponta heves zivatarok és hirtelen lehűlések váltják fel. A szeszélyes nyár komolyan befolyásolja a turizmust és a kikapcsolódási lehetőségeket. A Zentai medence látogatottsága megérezte a hőmérséklet ingadozást. A szabadtéri rendezvényeket egyelőre azonban sikerült megtartani a tiszamenti városban. Horváth Kátai Orchidea tudósítása.
9: Átlagosan mindössze 100 látogatója van naponta a Zentai medencének. Korábban kiegyensúlyozott nyári időjárás mellett nem ritkán 400, 500 vagy akár 600 belépőjegyet is értékesítettek naponta, nem számítva azt az 1000 ingyenes belépőt, amelyet a gyermekeknek osztottak ki. Slávnik Ákos, a Zentai kommunális és lakásgazdálkodási közvállalat igazgatója.
10: Minden nyári érdekes, ez az idén nyárnak az a sztoria, hogy az első két hét, 10 nap két hétben nagyon nagy melegek voltak, és a tavalyi összforgalomnak a fele megvalósult ez a 10-14 nap alatt. Utána jött egy vihar, egy lehűlés, és azóta szinte minden harmadik, negyedik, ötödik nap van valami, most is pár nap, tegnap előtt este is volt egy eső, és valamiért az a tapasztalat, hogy amikor esik egy eső, lemén a hőmérséklet, 40 fok alá, vagy 35 fok alá, akkor zentei polgárok nem jönnek a városi medencére, és azóta a forgalmak is, meg ugye a látogatottság is nagyon megesett.
9: Zenta község idegenforgalmi szervezete a programok előkészítése során igyekszik kalkulálni az időjárási szeszélyekkel. Szerencsére az eső eddig egyetlen nagyszabású rendezvényt sem mosott el. Laskovics Kornél, Zenta község idegenforgalmi szervezetének igazgatója.
11: Megváltozott éghajlattal küzdünk, amiben nyilván mi is próbáljuk megtalálni magunkat. Tehát ez a száraz meleg, illetve a csapadékváltozás, ez azt jelenti számunkra, hogy ezzel most már számolnunk kell akár egy rendezvény esetében is. Hála Istennek, ahogy nézem, ez a turistákat nem riasztja el, hiszen az eddigi látogatottság alapján megint csak a városunk növekedő tendenciát mutat, ami a turista érkezéseket illeti, de a rendezvényeket sem nem befolyásolta, úgy a Tiszavirág Fesztivált, mint a többi rendezvényt sem. úgyhogy hát lehet mondani, hogy szerencsénk volt, de minden esetre ez egy olyan faktor, amivel a jövőben számolni kell.
9: A nyár hátralévő részében sem marad a város programok nélkül. Augusztusban szervezik meg a csárdanapokat és a szapregattát. Emellett a hónap közepén indul el a Green Future Fesztivál. A nyári szezont a város egyik legjelentősebb eseménye, a Városnap zárja, amellyel párhuzamosan a hőlégballon találkozót és a Tiszakötő Gyermekfesztivált is megtartják Zentán.
5: Lezárult a 33. Európai Filmek Palicsi Fesztiválja. Az elmúlt 5 napban Európa legújabb filmjei, neves alkotók és a mozgókép kedvelői találkoztak Palicson. A fesztivál záró estjén átadták a legjobbaknak járó díjakat, majd levetítették a Szent György ikonjának őrzője című szerb filmet. Csernai Panna riportja.
12: Véget ért a 33. Palicsi Európai Filmfesztivál. Szerda este a rendezvény elismeréseit is kiosztották. A Nemzetközi Filmkritikusok Szövetségének díját Holtai Gábor Itt érzem magam otthon című filmje nyerte el. Az elismerést a film két színésze, Molnár Áron és Lovas Rozi vette át. Molnár Áron.
13: Szerdán kaptunk egy üzenetet Holtai Gábortól, a filmnek a rendezőjétől, hogy nyertünk egy elég komoly zsűri nagydíja elismerést és kitüntetést, és megkérdezte, hogy tudja, hogy utolsó pillanat, neki is hajnali 2-kor szóltak, de hogy Rozival el tudunk-e jönni. És el tudtunk, ami szerintem fantasztikus. Annyira boldog vagyok, hogy végül itt tudunk lenni a fesztiválon. Ez nekünk rengeteget jelent, mert ugye ez egy független film. Tehát ez tényleg ez rettenesen kevés pénzből készült, szívből, önerőből, tehát a Rozi, a Gábor és én, mi grátis vettünk részt ebben a filmben.
12: A független magyar alkotás számára ez az első jelentős nemzetközi fesztivál siker. Lovas Rozi beszédében úgy fogalmazott, a film elkészítése a szabadság melletti kiállás volt, és bár nem tudni, hogy a filmek képesek-e megváltoztatni a történelmet, de segítenek életben tartani a szabadság eszméjét.
14: Eddigi legnagyobb elismerés és legkomolyabb elismerés a filmünknek, amit hát nagyon régóta velünk van, és egy óriási munka van mögöttünk ezzel kapcsolatban, és szerencsére Magyarországon egy nagyon, nagyon nagy sikertörténet övezte ezt az egészet, és örülök, hogy most ugye a nemzetközi vizeken is értékelik a munkánkat, vagy itt a Vajdaságban is úgy hallom, hogy szerették a filmet. Úgyhogy én nagyon boldog vagyok, hogy itt vagyok.
12: Az idei fesztiválon 5 nap alatt mintegy 100 filmet vetítettek 15 programban. A szervezők szerint a közönség idén is nagy érdeklődést mutatott a vetítések iránt. Miroslav Mogorovics, az Európai Filmek Palicsi Fesztiváljának programigazgatója. Idén megint nagyon sok vendégünk van. A legtöbb filmből érkeztek vendégeink. Nagyon jó látni, hogy megtelt a szabad téli színpad és a többi terem is. Kiemelném, hogy a program párhuzamosan zajlott az Abázia moziban is, és ott is fantasztikusan zajlott le. Volt néhány olyan teltházas vetítésünk, hogy még pótszékeket is be kellett vinni, tehát a közönség valóban nagyon jól fogadta a programot. Ezzel is újra megerősítette azt, hogy Szabadka és Palics valóban megfelelő hely az Európai Filmek Fesztiváljának. A díjátadó után levetítették Jelena Bájit Jocsit, Szent György ikonjának őrzője című filmjét. Az alkotás olyan kérdéseket vet fel, mint hogy valójában mennyit ér egy emberi élet, és hogyan maradhat fenn egy tisztességes ember ebben a modern, képmutató társadalomban. A Szent György ikonjának őrzője című filmet valós események ihlették. Stanoje Rejic történetét követi nyomon egy egyszerű emberét, aki Szerbia legdélebbi részén él. A film azt mutatja be, hogyan küzd otthona, szabadsága, becsülete és méltósága megőrzéséért. A fő versenyprogram legjobb filmért járó Aranytorony díját Laurent Micheli Nino a paradicsomban című alkotása nyerte el. A legjobb rendezésért járó Palicsi Torony díjat pedig Simon Verhoeven kapta az Ó, ez az üresség, ez a szörnyű üresség című filmjéért. Ugyanez az alkotás érdemelte ki a közönségszavazatok alapján odaítélt Gorki Liszt díjat is. Az idei Livka Sándor díjat, amelyet a hazai filmes alkotók életművének elismeréseként ítélnek oda, Rados Bájit rendező, forgatókönyvíró és színész vehette át. A kitüntetett hangsúlyozta, 5 évtizedes pályafutása során számos elismerésben részesült, de ez a díj különleges helyet foglal el számára. Ugyanezt a díjat vehette át a fesztivál nyitónapján Mundruczó Kornél, magyar színházi és filmes rendező.
5: A pontos idő 16 óra 15 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Egyre rosszabb állapotban vannak a kapásnövények Magyar Kanizsa községben, és Anna napi rendezvény sorozatot tartanak Kishegyesen, jönnek a részletek. Egyre rosszabb állapotban vannak a kapásnövények Magyar Kanizsa községben. A csapadékhiány nagy károkat okoz a térségben. A szakemberek szerint, ha továbbra sem lesz eső, a növények szemtelítődése nem történik meg, és még a vártnál is alacsonyabb terméshozamokra lehet majd számítani. Fejős Ornella tudósítása.
15: Már nem csak az alsó két levél, hanem az egész kukorica
5: nem történik meg, és még a vártnál is alacsonyabb terméshozamokra lehet majd számítani.

0: hogy jó hozam legyen, de az előnytelen időjárás minden erőfeszítésüket keresztül húzta.
1: A nedvesség hiányzik, tehát csapadék hiány van. A kukoricák csővesedtek, kijött a zabjuk, a kalászuk, beporzódtak, viszont a szemek nem tudnak a csöveken kifejlődni, nincs tovább energia nekik.
0: Jól látható, hogy a csövek valamelyest kifejlődtek, a szem teljes, de már megjelent a gombás betegség. Az pedig, hogy ezek a növények ki tudják-e nevelni majd megfelelően a magokat, még kérdéses. Ha a növény ebben a fejlődési stádiumban megáll, akkor a kukorica esetében maximum 30%-os terméshozamra lehet számolni, tette hozzá Bata Erzsébet. Hasonlóan rossz a helyzet a seprű és a proteincirok esetében is.
1: Söprűcirkok is látom, kihozták a kalászt, ellenben fölülről fehérednek a hőség folytán, nem tudnak szemet nevelni, tehát ott is súlytalan kalászok lesznek. Kevesebb területen is vetnek az emberek söprűcirkot, de amint látom, azok a parcellák is nem lesznek igazi jó termésűek. Proteincírok is elvétve van a határban, annak is a szemvejlődésre kellene az esőt.
0: A napraforgók némileg jobb állapotban vannak, annak ellenére, hogy nehezen indult a tavasz a kártevők miatt. A fejek fejlettek és egyelőre zöldek, de itt is kérdéses, hogy víz nélkül hogy tud a szem telítődni. Kőrösi László, magyar kanizsai agronómus.
2: Akinek sikerült megőrizni, utána tehát azok szépen növekedtek. Azzal, hogy ezek az új hibridek valahogy nem olyanok, mint a régiek, hogy vastag szárral, nagy levélzet, be lehet látni a sorukba, kisebb fejek vannak. Tehát itt is a megporzás, majd meglátjuk, hogy milyen, általában a tányér közepében, tehát a magvak azok nem mindig szoktak lenni, ez a megporzás függvénye.
0: Az ágazatban dolgozók elmondása szerint a nehézségek nem új keletűek. Kellő mennyiségű csapadék, megfelelő terméshozam és elfogadható felvásárlási ár utoljára 2020-ban volt.
3: Az ötnapos Anna napi rendezvény sorozat Kishegyes legjelentősebb eseményei közé tartozik. A templom búcsú köré kiépülő program a helyi civil szervezetek összefogásának köszönhetően valósul meg ebben az évben is. Az esemény sorozat július 22-én kezdődött és július 26-án zárul.
4: Az Anna napok szervezői idén is változatos kulturális, hagyományőrző gyermek és szórakoztató programokkal készülnek. Szerdán a Kishegyesi Könyvtár rendezvény termében Velünk voltak, köztünk éltek címen Szőke Anna néprajzkutató tartott interaktív előadást.
5: Furcsa ezt elmondani, Argentinából májusban itt járt egy házas pár, akinek a nagymamája kishegyesi volt, és jött fölkutatni a nagymamájának a faluját, kérte, hogy mutassuk meg a házat, és megvan a ház, kis viskó minden, és ez én bennem nagyon elindított valamit, hogy köztünk éltek, velünk voltak, és olyan emberekre fókuszálok, akiknek már nyomuk sincs Kishegyesen. Tehát nincs hozzátartozó tovább Kishegyesen, és ilyet még nem csináltunk. Nem csak én, szinte Vajdaságban se készült még ilyen gyűjtés, hogy kik voltak egy településnek a lakói, de már lassan elfelejtjük.
4: A Kishegyesi Anna napi programsorozat 1994-ben indult, és Szőke Anna álmodta meg. A hagyományt azóta is ápolják kisebb-nagyobb megszakításokkal. Kovács Károly, a VMS Kishegyesi helyi szervezetének elnöke.
6: Maga az Anna napok rendezvénysorozat Szent Anna, a templomunk névadója köré épül fel, és el kell mondani azt, hogy a 2026-os év igen bő és gazdag programkínálattal érkezik most. El kell mondani azt, hogy a mai nappal, ugye szerdától vasárnapig tartó rendezvény, ahol ugye szerepet kapnak a civil szervezetek, egyesületek, művelődési egyesületek, különböző sport és hagyományőrző egyesületek is, és itt a legkisebbektől a legnagyobbakig megtalálják mindenki a magának való programot.
4: Az Anna napi rendezvénysorozat a Nők Kishegyesi Fórumának Keressük a búcsú fiát című gyermekprogramjával folytatódik. Vasárnapig pedig lesz még több könyvbemutató, fotókiállítás, lovasprogram és felvonulás, családi program, tűzoltóverseny, ünnepi szentmise, komoly zenei koncert, mulatós bál és sok egyéb látnivaló és érdekesség.
3: A pontos idő 16:21, híradót hallottak.

0: időjárás.
1: Szabadkán és környékén 24 fokot mérnek, a nap folytatásában főként borult időre számíthatunk, zápor, zivatar is kialakulhat a térségben. Én mára megköszönöm figyelmüket, holnap Orosz Ildikó jön a friss hírekkel, további jó rádiózást kívánok!
2: Helyi hírek és a régió legfontosabb információi
3: a legjobb retro zenék társaságában.
4: A 107,1 MHz-en.
3: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: Ajánló következik.
1: A palicsitóból kifogtuk az aranyhalat.
2: Puff!
1: Nem varázsló, nem is jós.
3: A műsoretető
0: Kis János.
1: A retromatróz. Idén is teljesíti a kívánságokat.
4: Manu.
1: Augusztus 6-án újra vitorlát bont a slágerhajó.
5: Indul a mandula!
1: Az egykori Amfora klubban ismét felcsendül a régi induló.
6: Kis bikini, meg ilyesmi.
1: Este 8 és 10 óra között legyen a Vigadó teraszán mindenki, aki egykor ott kikötött.
7: Legyenek ott!
1: Ne feledjék, idén is teljesül a hallgatók álma. A tóparton és a Szabadkai Magyar Rádió hullámain az óhajókat Manó várja.
8: Van valakinek valami jó nóta ötlete?
1: Kis János,
9: nagy buli.
1: Ajánlót hallottak.

0: valódi hangszerek, legendás zenekarok, igazi zenészek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenkié. A zene mindenkié.

0: Reklám következik.
1: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
2: A Szabadkai Mediclub Központ új szakemberrel erősít. Szakmai csapatunkhoz dr. Góli Andor is csatlakozott. Dr. Góli több mint 12 éves szülészeti és nőgyógyászati tapasztalattal rendelkezik, és átfogó ellátást nyújt. A megelőző és diagnosztikai vizsgálatoktól egészen a minimálisan invazív beavatkozásokig. Ultrahangos diagnosztika szülészetben és nőgyógyászatban, rákmegelőzés és korai felismerés, minimálisan invazív laparoszkópos és hiszteroszkópos eljárások. Küldetése egyszerű: biztonságot, bizalmat és támogatást nyújtani minden nőnek, az első vizsgálattól a legösszetettebb beavatkozásokig. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
3: A hely, ahová belépsz, és tudod, hogy jó helyen vagy.
4: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
3: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
4: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
3: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: Reklámot hallottak.

0: ajánló következik.
1: Nemzetek főzőversenye július 25-én Kispiacon a Homokbányatónál. Várjuk az amatőr szakácsokat és a baráti társaságokat, hogy több kategóriában összemérjék tudásukat. A jó hangulatról a tornyosi zsiványok gondoskodnak. A Pannon Rádió élőben jelentkezik a rendezvényről. És ez még nem minden. Egész nap ingyenes légvár, pónilovaglás és lovaskocsikázás várja a legkisebbeket. Jelentkezni a főzőversenyre a 064 806 22 10-es telefonszámon, vagy személyesen a Kispiaci helyi közösség irodájában lehet. 064 806 22 10.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: Reklám következik. Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
1: Várom a postást.
0: Jön a nyugdíj?
1: Azt várhatom.
0: A számlákat hozzák.
1: Na azt nem várnám.
0: Hát akkor?
1: Ma hozzák a 7 napot.
2: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
3: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben vagy online a www.magnotron.rs oldalon.
4: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
5: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
2: Reklámot hallottak.
0: 17 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Nézze a Pannon Televízió hírműsorait híradó este 17:30-tól és 20:00-tól.

0: Itt a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Társadalmi célú felhívás.
2: Felnőtt oktatás a Szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Itt az idő, mert ez most egy második esély. A 21. században a tudás hatalom. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
4: Reklám következik.
5: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
6: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentás személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060 099 1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060 099 1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán!
7: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkből.tv.
5: Reklámot hallottak.

0: ahol újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
1: Szabadkai Magyar Rádió. Mi megidézzük a régi időket.
2: Íme még egy sláger a 80-as évekből.

0: A 70-es évek királynője a Queen.
1: A 70-es évek királynője a Queen. We are the
2: champions. A 80-as évek hercege Prince. Prince. Prince.
3: A 80-as évek hercege Prince.
0: Fejedelmi zenék a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A 107,1 MHz-en.

0: ajánló következik.
1: 35. Szent István napi kenyérszentelési ünnepség Tornyosor. Augusztus 7-én 21 órától a nyári színpadnál a Tanya Színház előadása várja a látogatókat. Augusztus 8-án szombaton saktorna, gyermekprogramok tombola, főzőverseny, pálinka és kalácsütőverseny. 17 órától az Adai Jancsi Bohóc Bábszínház Egyesület bábjátéka, 21 órától pedig a Csasznyi Imre és bandája következik. Augusztus 9-én vasárnap 11 órától ünnepi szentmise. Ünnepelj velünk Tornyoson!
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: A Szabadkai Magyar Rádióban a legjobb magyar slágerek szólnak.
1: A 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar zenéi.
2: A 107,1 MHz-en.

0: a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 107,1-en.
0: Repül az idő.
2: Gondolná, hogy a következő zeneszám is már több mint 25 éves?

0: Jövetmenet úton, útfélen.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: A legjobb úti társ.
1: 18 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
1: Tegyék meg tétjeiket.
3: Régi kedvencek, örökzöld melódiák.
1: Nálunk mindenki nyer.
3: Szórakozás tét nélkül.
1: Aranyalbum. Vasárnaponként 20 és 21 óra között a Szabadkai Magyar Rádióban.
4: Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt az Aranyalbum, ahol szebb a szép, a mikrofonnál Agáti Gábor. Amikor megjelent a Sztárom a párom című film Julia Roberts és Hugh Grant főszereplésével, akkor ismét felfigyeltek a brit Elvis Costellóra. A She, azaz az ő című Charles Aznavour felvételt gondolta újra a produkcióhoz. Együtt zenélt Roy Orbisonnal, és a Black and White Night koncerten több felvételen is közreműködött. Fúziós rockzenét játszott, más műfajokban is kipróbálta magát, és mindegyik jól állt neki. Az ő felvételeiből szemezgetünk.

Ray Charles több szerzeménye is úgy született, hogy összeveszett az aktuális szerelmével. Ilyen volt a Hit the Road Jack, vagy az Unchain My Heart. Azért szerették, mert átadta az igazi soul életérzést, a pörgősebb felvételeit kedvelték igazán, de az érzelmesebb balladáit is megszerették. Fiatalon heves volt, de mennyire jó, hogy így történt, mert a veszekedés szülte a fent említett dalait, a békülés pedig olyan felvételeket, mint a Georgia.

0: aranyalbum.
1: 24 karátos slágerek.
0: Vasárnaponként 20 és 21 óra között a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Aranyalbum.
3: George Jones ikonikus hangját több kollégája is megirigyelte. Még Frank Sinatra is azt nyilatkozta, hogy bárcsak neki lett volna ilyen kellemes orgánuma. Demi Wynette-tel házasságban eltöltött viharos évei olyanok voltak, mint a hullámvasút. Megélték a magasságokat és a mélységeket is egyaránt, a magánéletben legalábbis. Egyik legismertebb dala a She Stopped Loving Her Today, amely száma halállal foglalkozik és a sírig tartó szerelemmel. Könyörögtek neki, hogy énekelje fel az említett dalt, kis módosítással megtette. Maga sem hitte el, hogy ez a szomorú dal ilyen siker lesz. Sokáig élőben nem is volt hajlandó előadni, aztán kénytelen volt, mert a közönség követelte.

0: Frankie Valli különleges magas hangjával hódította meg a közönséget. Las Vegas legpatinásabb lokáljaiban szórakoztatta a nagy érdeműt a Four Seasons formáció kíséretében. Amikor már szólókarrierbe kezdett, akkor volt, hogy fellépésein egy hangnemmel mélyebben énekelt, mint a lemezein. De a közönséget ez egy cseppet sem érdekelte, hiszen a dalai és a személyisége minden alkalommal eladták a műsort. Az ő felvételeivel búcsúzik Agárdi Gábor.
1: Put it off any longer. I just gotta tell you.

0: aranyalbum.
1: 24 karátos slágerek.
0: Vasárnaponként 20 és 21 óra között a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Aranyalbum.

0: 19 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Plast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
0: Friss hírekért kattintson a panon.rtv.com-ra.

0: 107,1 MHz.
1: Ahol a régi melódiák szólnak. Szabadkai Magyar Rádió.
0: A régi zenék otthona. A régi zenék otthona.

0: A rockzene őskora. A rockzene fénykora.
1: Lesz rock.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: a 80-as évek zenéi a 107,1 MHz-en.
1: A régi slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban szólnak.
0: Miért?
2: Miért ne?

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Rádió diszkó.
3: Oké.
4: A lemezlovas, Kis János.
2: Illetve szerénységem, Manu.

Szép jó estét kívánok mindenkinek, illetve szevasztok, csütörtök este van, és csütörtök esténként ezzel a hullámhosszal a 107,1-en, a 107,9 MHz-en, és egy olyan műsort fogtok hallani, hallgatni, illetve hallgathatok, ha akartok, ami az egész világon követhető, ha ott, ahol van, létezik internet kapcsolódás lehetőség, éljetek azzal a lehetőséggel, sőt, még egy lehetőség van, tudjátok már, miről van szó, 066 36 36 33, ez az elérhetősége, Viberen, illetve SMS-en keresztül, csak is kizárólag írásban lehet jelentkezni, és itt lehet meghallgatni olyan felvételeket, amelyeket ti szeretitek meghallgatni a régi szép pörgős ütős diszkó felvételekből, főleg azokban a zeneszámokból válogatok, amelyek népszerek voltak a környékbeli, Szabadka környékbeli diszkoklubokra gondolok, fénykorában, valahogy 70-es, 80-as évekből ezekről van szó, de plusz-minusz 5-10-20 év nem is annyira számít, százszor se egy a vége. Lényeg az, hogy ti jól érezzétek magatokat, mint ahogy annak idején jól éreztétek magatokat a diszkoklubokban. Jó magam, Kis János Manu vagyok, a technikai munkatársa, keverőpult mögül, mosolygva üdvözöl benneteket, Móra Tiborról van szó. Egészen este 10 óráig együtt lehetünk ezen a hullámoszton. Az első felvétel már is a korongóval, már el is indul, a Stupi együttes felvételéről van szó, arról van szó, hogy it's all in the Bible, a Bibliában minden benne van, utána néztem, ez sem egészen igaz, a szomszéd kislánynak a telefonszáma nincs benne.

Kedves rádiódisz hallgatók, egyre közelebb van a nagy nap. A nagy nap alatt érzem augusztus 6-át, hiszen augusztus 6-án ez a műsor, a rádiódiszkot most hallgatok, meg ne halljam, hogy valaki nem hallgatja a rádiódiszkot, mert akkor összehúzom a szemöldökömet, és csúnyákat gondolok róla. Tehát augusztus 6-án ez a műsor élőben fog jelentkezni a néhai Amfora Lemez Klub előtti teraszról, és a régi diszkó hangulatot próbáljuk majd visszaidézni, és bízom benne, hogy akkor a rádiódiszkot nem csak hallgatói, hanem látogatói is lesznek. Sőt, akinek van kedve, és még nem felejtett el a tánclépéseket, akár ki is próbálhatja őket. Hogy mi minden lesz ott hallható? Hát azok a felvételek, főleg amik abban az időben voltak népszerűek, mint például lesz nyár van, nyár közepe van, augusztus 6-a is még a nyárnak számít, és a nyár talán egyik legszebb részéről lesz most szó diszkó változatban. Ez micsoda? Az icipici csiribiri sárga színű kis bikini, illetve hogy ők fogják mondani diszkó változatban, icipici tini-vini yellow polka dot bikini, bombalurina!

Egy házasság évfordulóra szól a következő felvétel a Rádió Diszon keresztül. Babi aláírásra futott be ez a zenei kérés. Így hangzik, hogy piros pezsgős diszkóestét kíván a Rádió Diszkó hallgatóinak és a stúdióban dolgozóknak. Hát a piros pezsgőt majd ott a bulin lehet szerintem igényelni, és egészen biztos, hogy előfordul nem csak pezsgő, hanem más is, amitől jobb lesz a hangulat. Egy házasság évfordulót ünnepeltek. Nos, kedves Babi, nem tudom, kiéről és miéről van szó. Nagyon boldog házasság évfordulót kívánok azoknak, akiknek szól a zene. Valamit Enrique Iglesiastól, így hangzik a zenekérés. Hát ez a valami legyen a következő felvétele.

Wow, befutottam egy ilyen kérés is, hogy tulajdonképpen mi is lesz augusztus 6-án? Augusztus 6-án tulajdonképpen csütörtök lesz. Csütörtök esténként Rádió Diszkó szól ebben az időben. És ez egy olyan műsor, nem fogjátok elhinni, hogy a világ két részre oszlik. Van, aki hallgatja a Rádió Diszkót, van, aki nem hallgatja a Rádió Diszkót. Harmadik nincs. És mi lesz ott azonban a Rádió Diszkóban? Hát olyan felvételek, amire úgy érzem, bízom benne, hogy nektek is fog tetszeni. Én például egy ilyen bevezető felvétel, egy ilyen élő Rádió Diszkó adásban általában ilyen és hasonlók is el tudnak hangzani, mint például ez. Bruno Ferrara.

Törtek ezt, van, ahol péntek hajnal van, például Ausztráliában, vagy ki tudja, van, ahol mehet, hogy már egészen más időzónában vannak. Na minden esetre mindenkit üdvözöl, és egy felvételt szeretem meghallgatni, méghozzá a banándalt, legalábbis annak innen úgy neveztük, a Banana Boat Songot. Először egy Harry Belafonte bácsi csinál bele világsikert, világsikernek az a sorsa, hogy sokan átdolgozzák. Egy átdolgozást szerette Kovácsik József meghallgatni, méghozzá Kovácsik József kérésére Claudia Berry hangja hallatszik, de a dal címe maradt a régi, Banana Boat Song.

Iba is jelentkezett, szép estét kíván a Redis hallgatóinak. Az Alibaba című felvételt szeretnéd meghallgatni, kedves Iba. Akkor néztem, hát ebben a változatban tudom adni az Alibabát. A lényeg az, Alibaba és a 40 rabló, hát jó madarakról szól a dal.

A következő zenekérés, amit teljesíteni fogok, a jövőben futott be, létezik ilyen, hiszen ahonnan befutott, ahonnan elindult a zenekérés, ott most körülbelül péntek reggel olyan fél öt körül jár az idő. Georgie-ról van szó, üdvözlet mindenkinek Ausztráliából, és ahogy írott kedves Georgie, rám bízod a zenei választást, tehát tulajdonképpen majd letesztellek, hogy igaz-e az, amit a zeneszámban emlegetnek, hogy this is Australia, ez itt Ausztrália, hogy valóban ilyen Ausztrália, mint ahogy ebben a zenében megéneklik?

A következő felvétel a zeneszám és a zenén kérése között szerepel, ami aláírás nélkül futott be, mint állandó hallgatás áll az aláírásban, és azt a Charleston című zeneszámot szereti meghallgatni, amit a rádiodiszkón keresztül ismert meg. Remélem, hogy erre gondolt, Dan Harrow felvételét fogom lepörgetni.

Laci, én Szentáról jelentkezett, üdvözlet ma is mindenkinek. Egy Szilve Pozzoli felvételt szeretne meghallgatni a Rádiódiszkó mai műsorán keresztül, melynek a címe Around My Dream.

Vélem időn napi felvétel következik a Rádió Szkomai műsorában. Bill Withers daláról van szó, hogy miért mondom azt, hogy nem minden nap, egy kis lemezről van szó. Az A oldala miatt volt fent a toplistákon, de tulajdonképpen mi a diszkoklubokban inkább a B oldalát engedtük. Minden kis lemeznek volt B oldala, szerencsés esetben két jó oldal, de nagyon ritka volt az, hogy jó az A oldal, jó a B oldal. De még az is szerencsés volt, amikor az A oldalon megvolt az ütőfelvétel, B oldalon meg ugyanannak az instrumentál változata, mert legtöbbször az volt, hogy az A oldal az még oké volt, a B oldal pedig hát éppen, hogy legyen valami. Nos, az Eno Sunshine-nak a B oldala következik, a diszkoklubban sokkal jobban ment, a Harlem.

Kati Weiberen keresztül jelentkezett. Szép jó estét kíván a stúdióban dolgozóknak, és azt írott kedves Kati, hogy a kertészkedést nem olyan rég hagytad abba, egy darázs meg is csípte a szemhéjadat, és ezért fájdalom díjként egy dalt szeretném meghallgatni. A darazsak is teljesítenek zenekéréseket. Na mindegy, átveszem én ezt a szerepet. A zenekérés így hangzik, egy olyan felvételt szeretném meghallgatni, ami népszerű volt a néhai Amfora lemezklubban, valahol az 80-as évek elején. Hát igen, ez az Amfora klub még most is valamennyire az emlékekben, szép emlékekben maradt, meg legalábbis remélem, bízom benne, és augusztus 6-án az Amfora diszkoklub előtt megpróbáljuk felidézni a régi diszkoklub hangulatát, vagy egészen biztos nem leszünk annyi, mint a diszkoklubban. Ott, ha valaki felemelte az egyik lábát, akkor a fajrontig biztos volt, nem bírta visszatenni, mert nem volt rá hely. Nos, a diszkoklubban azt hiszem egyik népszerűbb dalok közé tartozott, pörgős felvétel, Tízettől a Linda Linda.

És egy újabb ismert felvétel következzék. Először az Archies együttes csinál bele világsikert. A dal címe Sugar Sugar, cukor cukorra, ez volt a dal címe, de volt később egy ritkábban hallható, nehezebben beszerezhető változat, és ennek a Sugar Sugarnak most épp ez a változat következik a Saccharin nevű együttes előadásában.

Az a kérés SMS oldalunkra futott be a 0666 36 36 33-as elérhetőségre egy megjegyzése, hogy nekünk már a B oldal pereg, úgy a műsorvezetőnek és a hallgatók többségének. Hát ilyenkor sajnálom, egy lemeznek nincs legalább három oldala. A zenekérés tudom teljesíteni, a Creedence együttestől szeretem meghallgatni egy zeneszámot. A Creedence együttes már rég nem létezik, de állítólag van némi statisztikák szerint még mindig a 100-as toplistán adja minden idők legjobb együtteségből. A Creedence-ek ennek a 100-as topistának valahol az első felének a közepe táján találhatóak.

Mai műsorodunk második órában járunk. Ibolya kérésére Chris Denning felvétele következik. A kislemez, ha jól emlékszem, itt ír a lemezborítón, 1977-ben jelent meg. Címe Small Town Casanova, egy kisvárosi Casanova. Erről szól a dal.

Csaba Péter évéről jelentkezett, szép jó estét kíván mindenkinek. Azt írott el, kedves Csaba, hogy kicsit akadozik a műsor ott nálad, mit lehet ilyenkor tenni? Hát most már nem sokat tudok segíteni a stúdióban, este próbáld meg interneten keresztül követni a műsort, ott biztos jó lesz az adás. Amit szereti meghallgatni, ez a Sorc Együttes felvétele, cserébe a Sorc Együttes Kamanszava című dalát, amit szereti meghallgatni, maxi változatban adom.

0: A következő felvétellel a Rádió Szubai hallgatóinak szeretnék kedveskedni a stúdióban. Úgy indult, mint egy film, nem film, illetve egy sorozat a tévén ment, ez a Muppet Show betét zenéje. Fantasztikus műsornak tartottam a Muppet Show-t, azok a bábúk azért kritizálták az egész világot maguk közül, és megjelent természetesen diszkó változatban, és az egyik ütő felvételük Mr. Mo előadásában ez a Mana Mana című zeneszám, illetve ahogy ők mondják,
1: Mana Mana. Mana Mana.

0: Nos, ez volt az a felvétel, melynek a címe, mana-mana.
1: Ja, kikapcsoltam a mesterséges intelligenciát, megyünk tovább a Csantavéri Biliárdosok kedvéért, következik az indián dal, ezzel szeretnék megörvendeztetni saját magukat és a rádiodiszkó hallgatóit.

Egy Modern Talking felvétel következik, a dal címét választottam tőlük, így hangzik, You Can Win If You Want, győzhetsz, ha akarsz, illetve annak idején inkább más címet adtunk neki a diszkoklubban, nem pont szó szerint, de valahogy úgy mondtuk, hogy mindent lehet csak akarni kell, illetve magyarán mondom, ha valamit el akarunk érni, valamit kell tenni, egy-két lépést annak érdekében.

Az ennek kérés SMS oldalunkra futott be Rózsa aláírással. Nagyon jó a műsor. Köszönöm szépen, kedves Rózsa. Örülök, hogy tetszik. Az ennek is így hangzik, valamit CC Catch-től. Hát akkor következik valami CC Catch-től. Ez a valami címe is van neki. Cause you are young, mert te fiatal vagy.

Egy állandó rádiódiszkó hallgató azt a Rock You Baby zeneszámot szereti meghallgatni, azt az úgynevezett újabb változatot. Tehát tény és való, hogy először Georgie McCree csinált belőle világszámot, Rock You Baby, majd később megjelent a Disco Connection nevű együttes változatában is egy Rock You Baby, valószínűleg erre gondolhatták, kedves rádiódiszkó hallgató, hiszen ezt engedte nem is a nagyon rég. Na, hát sem mondható fiatal zeneszámnak, csak valamivel újabbnak, mert ennek is az éveit, a korát, na hát legalább 4-5x, na, mondjuk legyen 3-4x, fiatalítsak egy kicsit rajta, és egyik legalább 10 évet jelent.

Egy olyan felvétellel szeretik kedveskedni a Rádiódiszkó mai hallgatóinak, ami tulajdonképpen mitől nosztalgia hangvétel? Azért, mert tulajdonképpen a szövegét valaki olyasmi írt, aki már nagyon-nagyon régen megtette ezt, kiről is van szó. Hát majd megmondjátok a véleményeteket erről a zeneszámról, mert a dal címe, Fető Pi Sándor írta a szövegét szeptember végén.

És következik egy olyan felvétel, melynek a neve James Gang, a néhai szabadkai Aquarius lemezklub hangulatát fogja visszaidézni, mert ott engedtem először másodszor, és ki tudja hanyadszor a felvételüket, egy egész nagy lemezük volt, sajnos csak egyet adtak ki, tudtam, már utána felbomlott az együttes, és alakítottak a tagok külön-külön zenes együtteseket. James Gang következik, a gitára figyeljetek, mert miért is? Azért, mert az az ember gitározik ezen a Funk 49 című zeneszámon, aki később az Eagles együttes a Hotel Kaliforniában pötyögteti a gitárt.

A következő zeneszámra is érdemes odafigyelni, mert kötődik az előző dalhoz, az előző zeneszámhoz. Miért is mondom ezt? Azért, mert tulajdonképpen a James Gang nevű együttes dobos alapította ezt az együttest, amelynek a neve Pacific Gas and Electric, fantasztikus névnek tartozó, amit, hogy valaki itton elektrovojvodinának nevezne, vagy pedig vízműveknek nevezni az együttesét, de hát valahogy el kellett nevezni a bandát. Tehát ez az együttes neve Pacific Gas and Electric, a dal címe, hosszú bevezetője van neki, azért dumálok ennyit. Are you ready? Készen vagytok egy új zene meghallgatására? Itt emlékszem, amikor először a diszkóklubba feltettem, akkor néztetek rám, most mit csinál ez? Elgurultak a gyógyszer, én nem is vettem soha gyógyszer, azért vettem meg, mert ilyen a felvétel.

A Puszta Mérgesi Lányok nevében Sziszi jelentkezett, üdvözlet mindenkinek, és azt írott, kedves Sziszi, hogy a Golden Sunset nélkül, hát a rádiódiszkó, ne, szerinted nem teljes. Hát akkor legyen teljes a rádiódiszkó mai műsorra, egy arany naplement az égei tenger fölött.

Nos, ennyi fér bele a Rádió Diszkó mai műsor idejébe. Köszönöm, hogy ezt a műsort választottátok csütörtök esti kikapcsolódásnak. Rádió Diszkó ezen a hullámhosszon egy hét múlva esedékes a szokott időben, de még már korábban is találkozhatunk. Csak kettőt kell aludni, és itt a szombaton ezen a hullámhosszon a slágergyár hallható 14 és 20 óra között, valamivel lassúbb ritmusban zajlik ott az élet, de ott is lehet zeneszámokat kérni tőlem, hiszen délután 2-től este 8-ig együtt lehetünk, és ez elég hosszú idő, sok minden belefér, és ezen kívül ne felejtjétek el, közeledik a nagy nap, méghozzá ez a nagy nap, augusztus 6-a csütörtök, augusztus 6-án csütörtökön a Néhai Amforra lemezklub előtt a teraszon jelentkezik a Rádió Diszkó egy élő adásban, ott is lehet zeneszámot kérni, valamennyivel korlátozottabbak lesznek a lehetőségek, de végre lesz egy olyan rádió, amiről nem csak hallgatók, hanem látogatók is lesznek. És ne menjetek messzire, mert itt a pontos időjelzés után is lesz adás, méghozzá egy zenei válogatás a reggeli műsorkezdésig. Aki velünk tart, jó vételt, jó szórakozást, mára búcsúzom, szevasztok, jó éjszakát!

0: Ne állítson az állomáskeresőn! Fontos információ következik. Ha ezt hallja, ön jó helyen jár.
1: Miért?
0: Szabadkai Magyar Rádió, 107,1 MHz.
2: Ez meg mi?
3: Üdítő zenei turmix, esti koktél.
0: Figyelem, ez az üzenet 5 másodpercen belül megsemmisül.

0: ahol a 80-as évek dalai szólnak.
1: 107,1 MHz.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Ahol most vissza a 80-as évekbe.

0: minden este.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Esti koktél. A készüléken kívül mindenkinek jó kikapcsolódást kívánunk.
1: A 107,1 MHz-en.

0: ha álmatlanság gyötri.
1: Esti koktél.
0: Éjszakai babjoknak.
1: Üdítő zenei turmix.
0: Esti koktél.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

Figyelem! Figyelem! Visszaszámlálás kezdődik. 3, 3,

0: ahol a régi slágerek tovább élnek. Itt halhatatlan előadók,
1: és legendás zenekarok dalai szólnak.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
2: The morning was cold and lonely. City lights.

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
1: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.
0: A 80-as évek zenéi mellett.

Gyöngy szeme, felébe tört mézes kalács, hajcsattok és karkötők, s egy régen elszakított lánc.

igaz álmai. A rongybaba csak porfogó, és ott hever az asztalon. A lelke már az égbe szállt, de eltemetni

vityeg az óra sem. Törékeny szíve megszakadt, a kis tükör homályosan, de őrzi még az arcokat. Egy régi dal a szallagon, és több a zaj már, mint a jel, de néha nap

0: álljon meg egy darra,
1: dőljön hátra a foteljébe,
2: és hallgassa a Szabadkai Magyar Rádiót
3: a 107,1-en.

0: Nincs rohanás, nincs stressz, csak ön és a legszebb dallamok.
1: Szabadkai Magyar Rádió 107,1.
0: Kapcsolja ki a külvilágot.

0: Leijona Rock!
1: A 107,1 MHz-en a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: 107,1 MHz.
1: Ahol a nosztalgia a divat.
0: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Ahol a nosztalgia a divat.